0: és kegyetlen, mint halottját az itt agy.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Itt az SZIA bevallási határidő. 64 éves korában elhunyt Scherer Péter színművész. Nagyrészt napos és egyre melegebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Lejár éjfélkor az SZIA bevallás és befizetés határideje. A NAV idén több mint 5.600.000 adózónak készítette el a bevallási tervezetet. Ezt legtöbbször elég ellenőrizni és véglegesíteni. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek viszont ki kell egészíteniük a dokumentumot. Máig lehet nyilatkozni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is. A hajrában az adóhivatal hosszabb nyitvatartással segíti az ügyfeleket. A központi ügyfélszolgálatok reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig tartanak nyitva. A NAV infóvonala pedig este 8-ig hívható. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondja Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: Hagyunk magasabb növényzetfoltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Hogyha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként és funkcionálnak mondjuk a kék cínege.
1: Már több ezer nevezés érkezett a 9. MOL Balaton átevezésre. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményét június 27-én rendezik meg, immár 9. alkalommal. A résztvevők kajakkal, kenuval, szappal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthetik a Zamárdi-Tihany-Zamárdi 8,5 kilométeres távot. Elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari díjas színművészt színházi szerepei mellett olyan filmekben láthattuk, mint például a Nekem lámpást adott kezembe az Úrpesten, a Kontroll, a Made in Hungária vagy a Papírkutyák. Szinkron színészként is sok filmhez kölcsönözte a hangját, emellett rendezett, tanított, íróként és dramaturgként is dolgozott. Scherer Péter 64 éves volt. Szépen süthet a nap a néhány felhő mellett, főleg délután kora este számíthatnak helyenként záporra, zivatarra, erre a középső ország részben lesz a legkisebb esély. Odakint 20-25 fokot mérhetünk napközben. Holnap általában sok napsütésre készülhetünk, felhőből az ország középső tájai lehet több, arrafelé várható esetleg zápor, zivatar, hajnalra 6 és 14 fok közé csökken, délutánra 22-26 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szépen.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 20-a, reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pitchbook.
1: Éjfélig van lehetőség felajánlani az 1+1%-okat. Nem lesz idén sétatér fesztivál Pécsett. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Több százezren vannak azok, akik még nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. Erre szerda éjfélig van lehetőség. A határidő fontos, mert az ezután beküldött felajánlás érvénytelen, közölte kedden reggel az adóhatóság. Az 1%-os felajánlásokkal minden adózó egy számára fontos civil szervezetet és egy vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatja. A felajánlásokat leggyorsabban online, az ESJA oldalon lehet megtenni. Idén nem lesz sétatérfesztivál Pécsett. A szüneteltetésről keddig közleményében számolt be a zsolnai örökségkezelő. A ZSÖK azt írja, a döntés magyarázataként likviditási nehézségek keletkeztek, mivel a mai napig nem történt meg az állami támogatás folyósítása, és a tervezett költségvetés szerint 400 millió forinttal kevesebb pénzből gazdálkodhatnak támogatói oldalon. Fedezet nélkül pedig nem indítják el a programsorozatot. A közleményben azt is leszögezik, számos egyéb program vár a közönségre a következő hetekben is. Lesz római fesztivál, zsolnai fényfesztivál, megtartják a nyárvégi Szamárfül fesztivált is. A részletekről a ZSÖK oldalán lehet tájékozódni. Hátrányos helyzetű, rászoruló gyerekek nyári táboroztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Az országos pénzadománygyűjtésen 1000 gyermek táboroztatására szeretnék összegyűjteni a szükséges forrást. A közleményben azt írják, a kapaszkodó program nyári táborai kiemelt jelentőségűek, és hozzájárulnak a gyerekek mentális jóllétének és életminőségének javításához. A gyerekek az ország északi és déli, hátrányosabb helyzetű régióiban élnek. Számukra összesen 25 napközis, illetve bentlakásos tábort szerveznek. A kezdeményezésről és az adományozásról a segélyszervezet.hu oldalon lehet tájékozódni. A Forrás Színház vendégelőadását láthatja a közönség szerdán a Pécsi Nemzeti Színház N. Szabó Sándor termében. A Szókrátész Védőbeszédet című produkciót Boráros Imre, Kossuth Díjas művész és Varga Gábor zongora művész tolmácsolásában nézhetik meg az érdeklődők. A rendező Pataki András volt. A produkció a történelem egyik legismertebb filozófusának utolsó megszólalását állítja középpontba. Fontos kérdéseket vetve fel az igazságról, a szabadságról és az emberi felelősségről. Az előadás este 7 órakor kezdődik. Megrázó hírrel folytatjuk. Emberölés miatt indított eljárást a rendőrség egy 17 éves lány halála ügyében. A police.hu oldalon az olvasható, hétfőn reggel érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy szentlőrinci 4. emeleti lakásból kiesett egy ember. A mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, ám a fiatal lány nem sokkal később életét veszítette. Az eset tisztázása jelenleg is tart, ám nem zárható ki az idegenkezőség. A rendőrség ezért emberölés miatt indított eljárást, és így vizsgálja a haláleset körülményeit. 19. alkalommal rendezik meg az Ördögkatlan Fesztivált Dél-Baranya kis településein. Az esemény idén augusztus 4-e és 8-a között várja a látogatókat, akik több száz programra számíthatnak. Színház, koncertek, irodalom, film, kortárs művészetek várják 5 napon át a vendégeket, a szervezők pedig már közzétették a várható programokat is. Azt írják, a jól ismert nevek mellett idén is külön hangsúlyt kapnak a fiatal alkotók és együttműködések. A részletes program már böngészhető az Ördögkatlan hivatalos oldalán. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt 10 év fegyházbüntetés szabott ki kedden a pécsi ítélőtábla arra a szekszárdi férfira, aki bántalmazott és munkára kényszerített egy hajléktalant a Tolnai megyeszékhelyen hónapokon át 2023. novemberétől. Az ügyben első fokon eljáró szekszárdi törvényszék 10 év fegyházban töltendő szabadságvesztést rót ki a férfira, és elrendelte a vele szemben korábban kiszabott, felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is. Másodfokon a pécsi ítélőtábla az ítéletet megalapozottnak találta és helyben hagyta, így az jogerőssé vált. Zárva tart csütörtökön a Mohácsi Városháza. Az EON tájékoztatása szerint május 21-én hálózatkarbantartást végeznek a hivatal épületében, illetve a környező utcákban. A munkák reggel 8 és délután 4 óra között áramszünettel járnak. A szolgáltatás kimaradása miatt ezen a napon a polgármesteri hivatal zárva tart. A tervezett ütemben zajlik Komlón a Komlóverzum mögötti parkoló fejlesztésének első üteme. A szakemberek már elvégezték a bontási munkákat, és helyükre kerültek a közvilágítási oszlopok is. Befejeződött a távhővezetékek feltárása, és megkezdődött az előregedett vezetékek cseréje is. A Komlói Újság úgy tudja, a távhővezetékek kiváltásával még ebben a hónapban végeznek a szakemberek, ezt követően indulhatnak meg a felszíni munkák a területen. Réti sasokat jelöltek a Dunadráva Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei, összefogva a Gébics Természetvédelmi Egyesülettel és a Magyar Madártani Egyesülettel. Az alsó Duna völgyében összesen 15 fióka kapott gyűrűt. A szakemberek azt írják, az idei költések nem voltak túl sikeresek a réti sasoknál, a szokásosnál kevesebb fióka kelt ki. Ennek oka lehet a dunai áradások elmaradása, illetve a táplálékhiány. A hétvégén Szászváron rendezték meg a hagyományos baranyai önkéntes tűzoltó versenyt. Bár az időjárás nem volt túl kedvező, a csapatok helytálltak a megmérettetésen. Olyan versenyszámokban mérték össze tudásukat és ügyességüket, amelyek összehangolt csapatmunkát és precizitást igényeltek. A versenygyőztese ifjúsági kategóriában a Jövőszövő Önkéntes Tűzoltó Egyesület, míg a felnőtteknél a Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület lett. Utolsó előtti fordulójához érkezett a férfi kosárlabda NB1. Az NK Universitas Pécs jelenleg a 10. helyen áll a tabellán. Ma idegenben lép pályára a csapat, az ellenfél a Kecskemét együttese lesz. A két csapat délután 6 órakor találkozik a Kecskemét otthonában. A férfi kézilabda bajnokság utolsó fordulójában a Carbonex Komló hazai közönség előtt léphet pályára. A csapat ma a Győr együttesével találkozik, a meccs tétje pedig hatalmas, hiszen eldől, hogy a Komló marad-e az élvonalban. Több, már biztosan távozó játékos utolsó komlói szereplése lesz a mai, így Jerkovics Szrecskói is, aki a következő szezonban már nem komlói játszik. A mai meccs délután 4:45-kor kezdődik a Városi Sportközpontban. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM.

0: legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Május 20-a van, szerda, és együtt töltjük a ma reggelt a legjobb zenékkel közösen, úgyhogy megadjuk az erőt a munka mellé és az elindulás mellé, méghozzá Jennifer Lopez-zel ebbe az órába. Ő a Get Right-ot hozza el, a kezdés pedig Beyoncé. Vele indulunk, rádiózunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Oh. Hello lányok, akiket várunk mi a széllel. Hello lányok, akiket kiáltunk mi éjjel. Hello lányok, minket izgat, hogyha néztek. Oh, hello lányok, mert nekünk ti vagytok a péntek.
2: Yo. Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is te.

percek. Hello, yes, it's a, you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt Cupido és a dumám nem oltás. Hello, Cloutied, a legdurvább dekoltás. Hello, Dóri, olyan Ari vagy. Akarod kérni, hogy hívjalak meg fagyira? Neked nem számít, hogy BMW, mi már oda mávod tengerhelyet, jó lesz majd aliga.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 20-a van, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Szerda, a névnaposok a Bernátok és a Felíciák, a születésnaposok között pedig gyerekkorunk kapus ikonját köszönhetem, Iker Casillast. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a méhek világnapja, és természetesen témákkal is készültem a mai nap reggelére. Egy Kylie Minoggal kapcsolatos hír is érkezik, de most egy másik csajszival fogom folytatni. Szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Jennifer Lopez most a hangulat felelős, a Get Right-tal ébredhetünk. Szép reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Adamski és a Killer. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, és arról is szó volt, hogy Kylie Minoggal lesz egy kapcsolatos dolog. Bizony, 7 óra után vele kezdünk majd, egy jubileumi turnéra készül, és hogy mi lesz ezen a turnén, és hogy egyébként hogy van az énekesnő, erről fogok egy kicsit beszélni. Aztán 8 óra után pedig a tetoválásról lesz szó, ami igazán megosztó téma. Egyrészt valaki nem szereti, valaki elítéli, valaki viseli, valaki teljesen agyonvarratja magát, úgyhogy ez nagyon érdekes, de jön most 10 ok, amiért a tetoválást választják az emberek, és végül 9 óra után pedig egy kicsi sport, és a Barcelona házatájára látogatunk el, ahol Robert Lewandowskiról lesz szó. Nem véletlenül jönnek majd a részletek. Na meg a legjobb zenéket is hozom, most egy rövid szünet, aztán a No Doubt-tal megyek majd tovább. Jön majd a Hey Baby a hírek után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Éjfélig lehet felajánlani adónk 1+1%-át. Napközben akár 23 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Több százezren vannak azok, akik még nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. Erre szerda éjfélig van lehetőség. A határidő fontos, mert az ezután beküldött felajánlás érvénytelen, közölte kedden reggel az adóhatóság. Az 1%-os felajánlásokkal minden adózó egy számára fontos civil szervezetet és egy vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatja. A felajánlásokat leggyorsabban online, az ESJA oldalon lehet megtenni. Megrázó hírrel folytatjuk. Emberölés miatt indított eljárást a rendőrség egy 17 éves lány halála ügyében. A polisz.hu oldalon az olvasható, hétfőn reggel érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy szentlőrinci negyedik emeleti lakásból kiesett egy ember. A mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, ám a fiatal lány nem sokkal később életét veszítette. Az eset tisztázása jelenleg is tart, ám nem zárható ki az idegenkezőség. A rendőrség ezért emberölés miatt indított eljárást, és így vizsgálja a haláleset körülményeit. A férfi kézilabda bajnokság utolsó fordulójában a Carbonex Komló hazai közönség előtt léphet pályára. A csapat ma a Győr együttesével találkozik, a meccs tétje pedig hatalmas, hiszen eldől, hogy a Komló marad-e az élvonalban. Több, már biztosan távozó játékos utolsó komlói szereplése lesz a mai, így Jerkovics Szrecskói is, aki a következő szezonban már nem Komló játszik. A mai meccs délután 17:00-kor kezdődik a Városi Sportközpontban.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Ivóvízhálózat bővítési munkákat végeznek Pécs gyükési városrészében. Szerdától a Rengeteg utcában teljes útzár lesz érvényben egy hónapon át. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Bolygó és a Péter utcában, szintén teljes útzár mellett. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak. Az 1-es kilométernél a belváros felé egy sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Helyenként kialakulhat egy-egy futó zápor, esetleg zivatar, de nem ez lesz a jellemző. Sokfelé élénk lesz viszont az északias szél. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a Nox-szal ébredhettünk, ez volt a szeretem, és most pár szót ejtsünk a mai nap időjárásáról. Egyébként a zárójelben megjegyzem, hogy a tegnapi nap is csodásan alakult, ami az időjárást illeti, ugyanis visszatért egy nagyon picit a jó idő, és ez ma folytatódik. Ma szerencsére sok napsütés lesz majd, bár az égen időnként megjelennek tipikus tavaszi gomoly felhők, esőtől nem kell tartani, a csúcshőmérséklet pedig 21 és 26 fok között alakul majd. Úgyhogy ezzel a csodás időjárással kell számolni, na meg a legjobb zenékkel, amik most szólnak az ébredés és a napindítás mellé, hogy a szerdai munkanap jól kezdődjön. George Michael jön most, és a Freedomot hozza ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a nap első témája, Kylie Minogue érkezik, ugyanis 40 éves jubileumot ünnepel, azóta van a pályán, és ezzel kapcsolatban indít egy turnét is, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Egy másik csodás hangú énekesnő lesz velünk itt a 2000-es évekből, Nelly Furtado, a Say It Right-ot hozza majd el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nem rendezik meg idén a Sétatér Fesztivált Pécsett. Napos gomoly felhős időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Idén nem lesz Sétatér Fesztivál Pécsett. A szüneteltetésről keddig közleményében számolt be a zsolnai örökségkezelő. A ZSÖK azt írja a döntés magyarázataként, likviditási nehézségek keletkeztek, mivel a mai napig nem történt meg az állami támogatás folyósítása, és a tervezett költségvetés szerint 400 millió forinttal kevesebb pénzből gazdálkodhatnak támogatói oldalon. Fedezet nélkül pedig nem indítják el a programsorozatot. A közleményben azt is leszögezik, számos egyéb program vár a közönségre a következő hetekben is. Lesz római fesztivál, zsolnai fényfesztivál, megtartják a nyárvégi Szamárfül fesztivált is. A részletekről a ZSÖK oldalán lehet tájékozódni. A Forrás Színház vendégelőadását láthatja a közönség szerdán a Pécsi Nemzeti Színház N. Szabó Sándor termében. A Szókrátész védőbeszédet című produkciót Boráros Imre, Kossuth Díjas művész és Varga Gábor zongora művész tolmácsolásában nézhetik meg az érdeklődők. A rendező Pataki András volt. A produkció a történelem egyik legismertebb filozófusának utolsó megszólalását állítja középpontba. Fontos kérdéseket vetve fel az igazságról, a szabadságról és az emberi felelősségről. Az előadás este 7 órakor kezdődik. Utolsó előtti fordulójához érkezett a férfi kosárlabda NB1. Az NK Universitas Pécs jelenleg a 10. helyen áll a tabellán. Ma idegenben lép pályára a csapat, az ellenfél a Kecskemét együttese lesz. A két csapat délután 6 órakor találkozik a Kecskemét otthonában.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Ivóvízhálózat bővítési munkákat végeznek Pécs gyükési város részében. Szerdától a Rengeteg utcában teljes útzár lesz érvényben egy hónapon át. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Bolygó és a Péter utcában, szintén teljes útzár mellett. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak. Az 1-es kilométernél a belváros felé egy sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Helyenként kialakulhat egy-egy futó zápor, esetleg zivatar, de nem ez lesz a jellemző. Sokfelé élénk lesz viszont az északias szél. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 40 éve van a pályán Kylie Minogue, és bizony ezt egy gigantikus turnéval ünnepli majd meg, úgyhogy jönnek a részletek erről, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem, hogy jól induljon a szerda reggelünk. Itt lesz például velem Nelly Furtado, a Say It Right-ot hozza. Na meg, jön majd Fragma is a Tokaz Miracle-lel, rádiózunk együtt, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szép reggelt!
0: Best

legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue hivatalosan megerősítette, hogy nagyszabású koncert turnéval tervezi megünnepelni zenei karrierjének 40. évfordulóját. Az ausztrál Poppikon egy magazin interjúban mesélte arról, hogy már gőzerővel készül a várhatóan 2027-ben induló jubileumi turnéra, amivel páratlan több mint 80 millió eladott lemez számláló életműve előtt tiszteleg majd. Ezen kívül mesélt a saját dokumentum sorozatáról, ami a Kylie nevet viseli, ezt egyébként a mai naptól lehet megtekinteni, és egy érzelmes új dalról is, ami egyébként a dokumentum sorozat stáblistája alatt szólal meg majd először. Ezen kívül azt is elárulta, hogy nagyon szeretne visszatérni a színészethez egy musicalben, amit egy rendező ráír, úgyhogy ez is még benne van Kylie Minogue-ba ennyi év után. A karrierjét 1987-ben a The Locomotion feldolgozásával indító énekesnő az elmúlt évtized olyan gigaslágerekkel írta be magát a történelembe, mint az évszázad himnuszává vált Can't Get Off My Head, a közelgő turné garantáltan a popzene történetének egyik leglátványosabb eseménye lesz. Az énekesnő tényleg mindig bebizonyítja, hogy benne még van erő, és még mindig tud újat mutatni, úgyhogy a fiatal pályatársak megemelhetik a kalapjukat előtte. Szerintem ez biztos, hogy így van. A folytatásban meg egy olyan énekesnő van, akiben úgy néz ki, hogy egy kicsit elfogyott, hogy ő szeretne bármit is alkotni, ugyanis nem régiben vonult vissza, pedig egyáltalán nem öreg, és nagyon-nagyon szeretjük, és szerintem lehet, hogy még vissza fog térni a színpadra, vagy a zenealkotáshoz. Nelly Furtadóról van szó, és az egyik legnagyobb R&B sikerét hozza most el. A Say It Right-tal folytatódik az ébredés és a napindítás itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Szia, ébresztett minket az elmúlt 3,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 20-a van, szerda. A Bernátok és a Feliciák a névnaposok. A születésnaposok között pedig Iker Casillast köszönhetem. Spanyol válogatott labdarúgóról van szó, aki már visszavonult. Egy igazi legenda. Isten értesse az ünnepelteket. És apropó legenda, hát a folytatásban is egy legendával megyünk majd tovább. Ugyanis a híreket követően Whitney Houston fog majd énekelni, a pop királynője, a My Love Is Your Love-val érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Közzétették az idei Ördögkatlan Fesztivál programjait. Napközben akár 23 fokot is mérhetünk majd. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. 19. alkalommal rendezik meg az Ördögkatlan Fesztivált Dél-Baranyak kistelepülésein. Az esemény idén augusztus 4-e és 8-a között várja a látogatókat, akik több száz programra számíthatnak. Színház, koncertek, irodalom, film, kortárs művészetek várják 5 napon át a vendégeket, a szervezők pedig már közzétették a várható programokat is. Azt írják, a jól ismert nevek mellett idén is külön hangsúlyt kapnak a fiatal alkotók és együttműködések. A részletes program már böngészhető az Ördögkatlan hivatalos oldalán. Hátrányos helyzetű, rászoruló gyerekek nyári táboroztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Az országos pénzadomány gyűjtésen 1000 gyermek táboroztatására szeretnék összegyűjteni a szükséges forrást. A közleményben azt írják, a kapaszkodó program nyári táborai kiemelt jelentőségűek, és hozzájárulnak a gyerekek mentális jóllétének és életminőségének javításához. A gyerekek az ország északi és déli, hátrányosabb helyzetű régióiban élnek. Számukra összesen 25 napközis, illetve bentlakásos tábort szerveznek. A kezdeményezésről és az adományozásról a segélyszervezet.hu oldalon lehet tájékozódni. A hétvégén Szászváron rendezték meg a hagyományos baranyai önkéntes tűzoltó versenyt. Bár az időjárás nem volt túl kedvező, a csapatok helytáltak a megmérettetésem. Olyan versenyszámokban mérték össze tudásukat és ügyességüket, amelyek összehangolt csapatmunkát és precizitást igényeltek. A versenygyőztese ifjúsági kategóriában a Jövőszövő Önkéntes Tűzoltó Egyesület, míg a felnőtteknél a Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület lett. Ivóvízhálózat bővítési munkákat végeznek Pécs gyükési város részében. Szerdától a Rengeteg utcában teljes útzár lesz érvényben egy hónapon át, a területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Bolygó és a Péter utcában, szintén teljes útzár mellett. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak. Az 1-es kilométernél a belváros felé egy sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Helyenként kialakulhat egy-egy futó zápor, esetleg zivatar, de nem ez lesz a jellemző. Sokfelé élénk lesz viszont az északias szél. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Nagy Bogi és a Várni Rád után kicsit hagy beszéljek arról, hogy 2 óra témánk még hátra van a mai nap reggeléből. A következő órában, azaz 8 óra után a tetoválásokról lesz szó. Valaki ezt nagyon rühelli, valaki pedig imádja. Úgyhogy most 10 ok jön, hogy miért varratnak tetoválást magukra az emberek. És végül 9 óra után a sportrovatba Robert Lewandowskiról lesz szó. A Barcelona házatájékánál történt egy kis változás, úgyhogy jönnek erről is a részletek. No meg a legjobb zenék. Robbie Williams-szel megyünk tovább. Ez a Minilium most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, úgyhogy nekem egy kicsi kávészünet következik, ugyanis jönnek a hírek, és ezt ki is fogom használni, és tényleg egy kis kávét fogok elfogyasztani, mert kicsit föl kell pörögnöm, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez mind sikerülni fog. És a következő órában azon felül, hogy zenélünk, a tetoválásokról lesz szó. Ez egy nagyon megosztó dolog, valaki teljesen elítéli, valaki agyonvarratja magát, úgyhogy most megnézzük, hogy mi az a 10 ok, ami miatt az emberek magukra szoktak varratni tetoválásokat, és természetesen, ahogy mondtam, a legjobb zenék is szólnak az ébredés és a napindítás mellé, Madonna érkezik majd. A pop dívája most teljesen megvan újulva, de ide a régi, jól megszokott receptet hozza most el, a Vuggal érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és

0: 23-án és 24-én új helyszínen Alcsú dobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nem rendezik meg idén a Sétatér Fesztivált Pécsett. Napos gomoly felhős időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Idén nem lesz Sétatér Fesztivál Pécsett. A szüneteltetésről keddig közleményében számolt be a zsolnai örökségkezelő. A ZSÖK azt írja a döntés magyarázataként, likviditási nehézségek keletkeztek, mivel a mai napig nem történt meg az állami támogatás folyósítása, és a tervezett költségvetés szerint 400 millió forinttal kevesebb pénzből gazdálkodhatnak támogatói oldalon. Fedezet nélkül pedig nem indítják el a programsorozatot. A közleményben azt is leszögezik, számos egyéb program vár a közönségre a következő hetekben is. Lesz Római Fesztivál, Zsolnai Fényfesztivál, megtartják a nyárvégi Szamárfül Fesztivált is. A részletekről a ZSÖK oldalán lehet tájékozódni. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt 10 év fegyházbüntetés szabott ki kedden a pécsi ítélőtábla arra a szekszárdi férfira, aki bántalmazott és munkára kényszerített egy hajléktalant a Tolnai megyeszékhelyen hónapokon át 2023. novemberétől. Az ügyben első fokon eljáró szekszárdi törvényszék 10 év fegyházban töltendő szabadságvesztést rót ki a férfira, és elrendelte a vele szemben korábban kiszabott, felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is. Másodfokon a pécsi ítélőtábla az ítéletet megalapozottnak találta és helyben hagyta, így az jogerőssé vált. Zárva tart csütörtökön a Mohácsi Városháza. Az E.ON tájékoztatása szerint május 21-én hálózatkarbantartást végeznek a hivatal épületében, illetve a környező utcákban. A munkák reggel 8 és délután 4 óra között áramszünettel járnak. A szolgáltatás kimaradása miatt ezen a napon a polgármesteri hivatal zárva tart. Ivóvízhálózat bővítési munkákat végeznek Pécs gyükési városrészében. Szerdától a Rengeteg utcában teljes útzár lesz érvényben egy hónapon át. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Bolygó és a Péter utcában, szintén teljes útzár mellett. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak. Az 1-es kilométernél a belváros felé egy sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Helyenként kialakulhat egy-egy futó zápor, esetleg zivatar, de nem ez lesz a jellemző. Sokfelé élénk lesz viszont az északias szél. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 20-a van, szerda, Maxim Levi szabadságon, úgyhogy megpróbálom én helyettesíteni, és hozom természetesen a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Sheryl Crow, az All I Wanna Do-val, na meg 10 ok, hogy miért varratnak az emberek tetoválást magukra, erről fogunk picit beszélni.
0: Best FM, a

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Ígértem, hogy a tetoválásokról lesz szó, és hogy miért választják ezt az emberek, 10 okot szedtek most össze egy cikkben, és ezt fogom felsorolni nagyjából, és kicsit természetesen beszélgetünk róla. Egyébként a tetoválásokat már művészeti önkifejezés széles körében is elismerik, és hát a 21. század egyre sokszínűbb társadalmában 10 fő kategóriába sorolható, miért döntenek az emberek a végleges testmódosítás mellett. A szépség és a divat sokan egyszerűen természetként tisztán esztétikai célból választják az ábrákat. Egyediség, egy saját tervezésű vagy különleges, mint a tökéletes eszköz, hogy egyén kitűnjön a tömegből. A szubkultúrához való tartozás, ősemberi igény, a csoporthoz tartozás vizuális jelzése, személyes narratíva, valamint fizikai teherbírás, lázadás, aztán tradíció, szexuális motiváció, függőség, hirtelen felindulás. Ez a 10 ok, amiért az emberek tetoválást varratnak magukra. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek mi a véleménye erről. Jó, hogyha egy tetoválás van egy emberen, ha diszkrét van, ha mi fér bele. Erre vagyok kíváncsi. A telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, és ameddig jönnek az üzenetek, addig én hozom a legjobb zenéket. Visszautazunk a 90-es évek pop világába, méghozzá Madonnával. Jön a Vogue, ami akkor hatalmas port kavart, és nagyon megváltoztatta a zenei ízlést, és egy korszakalkotó dal volt, de hát Madonna az mindig ilyen, most is legutóbb ilyen tett le az asztalra. A folytatás viszont egy hip-hop R&B sikeré, Anshati jó voltából. Ez az Always On Time most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt Zola és a Sehova se passzolok. Milyen érdekes egybefüggés ez. Ugye itt beszéltünk arról, hogy a szubkultúrához való tartozás a tetoválások miatt, és azt a kérdést tettem fel egyébként, mert 10 okot soroltam föl a tetoválásról, hogy ki miért varrat magára és mit, és hát bizony-bizony azért itt nagyon sokan elítélték a tetoválást, nem véletlenül, mert ezt aztán nem lehet leszedni, vagy csak nagyon hosszú idő alatt lehet, és nagyon drága módon eltávolítani magáról az embernek, úgyhogy be kell vallani, nagyon át kell gondolni, hogy az ember mit és mikor varrat magára, és egyébként, hogy varrat-e magára. Ez is egy érdekes kérdés, úgyhogy nagy por kavart mindez. A folytatásban most egy kicsi szünet következik, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig Lisa Stanfield-el megyünk tovább, és a 90-es évek egyik legnagyobb bulis lágere lesz itt, a The Real Thing tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Éjfélig lehet felajánlani adónk 1+1%-át. Napközben akár 23 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Több százezren vannak azok, akik még nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. Erre szerda éjfélig van lehetőség. A határidő fontos, mert az ezután beküldött felajánlás érvénytelen, közölte kedden reggel az adóhatóság. Az 1%-os felajánlásokkal minden adózó egy számára fontos civil szervezetet és egy vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatja. A felajánlásokat leggyorsabban online az ESZJA oldalon lehet megtenni. Megrázó hírrel folytatjuk. Emberölés miatt indított eljárást a rendőrség egy 17 éves lány halála ügyében. A police.hu oldalon az olvasható, hétfőn reggel érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy szentlőrinci 4. emeleti lakásból kiesett egy ember. A mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, ám a fiatal lány nem sokkal később életét veszítette. Az eset tisztázása jelenleg is tart, ám nem zárható ki az idegenkezőség. A rendőrség ezért emberölés miatt indított eljárást, és így vizsgálja a haláleset körülményeit. A férfi kézilabda bajnokság utolsó fordulójában a Carbonex Komló hazai közönség előtt léphet pályára. A csapat ma a Győr együttesével találkozik, a meccs tétje pedig hatalmas, hiszen eldől, hogy a Komló marad-e az élvonalban. Több, már biztosan távozó játékos utolsó komlói szereplése lesz a mai, így Jerkovics Szrecskói is, aki a következő szezonban már nem Komló játszik. A mai meccs délután 17:30-kor kezdődik a Városi Sportközpontban.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Ivóvízhálózat bővítési munkákat végeznek Pécs gyükési városrészében. Szerdától a Rengeteg utcában teljes útzár lesz érvényben egy hónapon át. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Bolygó és a Péter utcában, szintén teljes útzár mellett. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak. Az 1-es kilométernél a belváros felé egy sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Helyenként kialakulhat egy-egy futó zápor, esetleg zivatar, de nem ez lesz a jellemző. Sokfelé élénk lesz viszont az északias szél. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Tom Novi és Lima közöse volt ez, ez teljesen elmoshatatlan egymástól ez a két duó, nem véletlenül zseniálisan működnek együtt. A Tékittel próbáltak minket megébreszteni ezen a gyönyörű napon, mert hogy egyébként az lesz, ugyanis szerencsére sok nap süt majd, bár az égen időnként megjelenhetnek ilyen tavaszi gomoly felhők, de azzal nem kell foglalkozni. Most jön a lényeg, a csúcs hőmérséklet a legmelegebb órákba 24 és 26 fok között alakul majd, úgyhogy egy ilyen stílszerű zenét indítok most utána, ami egy kicsit a nyarat idézi meg. Jön a Ring Ring Ring a De La Soul-tól, bár a nyárról egyáltalán nincs benne szó.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 9 óra után pedig a rövid szokásos kis sportszínes, és a mai napon a Barcelonáról és Robert Lewandowskiról lesz szó, nem véletlenül, jönnek majd a részletek, na meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a CMC Music Factory, a Do You Wanna Get Funky-val érkezik majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Autósok, figyelem! Használt autófelvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyas út, a Honvéd Kórház mellett. Autófelvásárláspécs.hu.
3: Megérkezett a tavasz Pécsre.

0: és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kortyban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autolegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
3: Nem rendezik meg idén a Sétatér Fesztivált Pécsett. Napos gomoly felhős időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Idén nem lesz Sétatér Fesztivál Pécsett. A szüneteltetésről keddig közleményében számolt be a zsolnai örökségkezelő. A ZSÖK azt írja a döntés magyarázataként, likviditási nehézségek keletkeztek, mivel a mai napig nem történt meg az állami támogatás folyósítása, és a tervezett költségvetés szerint 400 millió forinttal kevesebb pénzből gazdálkodhatnak támogatói oldalon. Fedezet nélkül pedig nem indítják el a programsorozatot. A közleményben azt is leszögezik, számos egyéb program vár a közönségre a következő hetekben is. Lesz Római Fesztivál, Zsolnai Fényfesztivál, megtartják a nyárvégi Szamárfül Fesztivált is. A részletekről a ZSÖK oldalán lehet tájékozódni. A Forrás Színház vendégelőadását láthatja a közönség szerdán a Pécsi Nemzeti Színház N. Szabó Sándor termében. A Szókrátész Védőbeszédet című produkciót Boráros Imre, Kossuth Díjas művész és Varga Gábor zongora művész tolmácsolásában nézhetik meg az érdeklődők. A rendező Pataki András volt. A produkció a történelem egyik legismertebb filozófusának utolsó megszólalását állítja középpontba. Fontos kérdéseket vetve fel az igazságról, a szabadságról és az emberi felelősségről. Az előadás este 7 órakor kezdődik. Utolsó előtti fordulójához érkezett a férfi kosárlabda NB1. Az NK Universitas Pécs jelenleg a 10. helyen áll a tabellán. Ma idegenben lép pályára a csapat, az ellenfél a Kecskemét együttese lesz. A két csapat délután 6 órakor találkozik a Kecskemét otthonában.
2: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
3: Ivóvízhálózat bővítési munkákat végeznek Pécs gyükési városrészében. Szerdától a Rengeteg utcában teljes útzár lesz érvényben egy hónapon át. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Bolygó és a Péter utcában, szintén teljes útzár mellett. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak. Az 1-es kilométernél a belváros felé egy sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Helyenként kialakulhat egy-egy futó zápor, esetleg zivatar, de nem ez lesz a jellemző. Sokfelé élénk lesz viszont az északias szél. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakulhat.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 9 óra után mindig valami rövid kis szösszenet jön a sportvilágából, és ez a mai napon is így lesz. Barcelona Robert Lewandowski kapcsolatát nézzük most meg, ugyanis van változás, jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék a munka mellé, mert most már azért gondolom sokan beértek, akiknek még nem, azok meg még élvezik, hogy csak az autóba kell ülni. Kezdünk a Durán Duránnal, szól a Sunrise.
2: Best FM, a

Zest FM a legjobb zenék, a mai sportszínes Katalónia fővárosából szól, Barcelonából, ugyanis Robert Lewandowski búcsúzott a szurkolóktól, a Real Betis elleni 3-1-re megnyert bajnoki mérkőzés hozta el a lezárás pillanatát. A Barcelona 37 éves gólvágója a 85. percben vastaps kíséretében könnyes szemmel hagyta el utoljára a pályát a gránátvöröskék mezben, miután szerződése lejárt, és a szezon végén távozik a klubtól. A hivatalos megható elköszönésre a lefújás után került sor, a lengyel támadó felesége és gyermekei társaságában tért vissza a gyepre, hogy mikrofont ragadjon és katalán nyelven mondjon köszönetet a közönségnek. Egyetlen egy mondatot ragadok ki a beszédből, aki a Barcelonában focizott, az örökre barcelonás marad. 4 év statisztikája, a csatár elképesztő számokkal búcsúzott, 192 meccsen lépett pályára, ezeken 119 gólt szerzett. A csapattal 3 bajnoki címet, 1 spanyol kupát és 3 spanyol szuperkupát emelhetett a magasba. Nem kis teljesítmény, úgyhogy nem csodálom, hogy könnyesek a szemek. Egyébként a lengyel labdarúgó a gyepen ülve várta meg, még kiürül a stadion körülötte, és bizony sokáig merengett, csak úgy ott a Camp Nou-ba. A legjobb zenékkel megyünk tovább, hogy senki ne aludjon és ne merengjen a munkába. Itt lesz például velem Marc Anthony az I Need to Know-val, a folytatás pedig Cooney Williams-é. Ez a World Celebration most itt a Veszten. We'll be right back.

0: We're gonna celebrate. Come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Follow the Flow és a Valahányszor. Ezek után egy kicsit nézzünk körül az utakon. Van egy nagyon rossz infóm az M0-as autóút déli szektorában, Halásztelek térségében a 17-es kilométernél történt egy nagy baleset. 6 személyautó ütközött össze, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a belső sávot lezárták, a torlódás 8 kilométer hosszú. Kitartást kívánok mindenkinek ide, és kell a kitartás az M3-as autópályán is, ahol egy terelést építenek ki, méghozzá Vásárosnemény felé vezető oldalon Bak térségében. A 39-es és a 48-as kilométer között van ez a mozgóterelés, és 3 kilométer már mögötte a sor. Ha valaki ki akarná egészíteni az infóimat, azt tegye nyugodtan, a telefon és Viber szám 0620 55 55 155, és nem tudom, hogy hány személyes az autó, de bizony most egy 4 fős fiú csapat mindenkinek be fog ülni az autójába, és egy kicsit próbál jó hangulatot teremteni. A Backstreet Boys csapata jön, és a Quit Playing Games With My Heart most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk természetesen, hogy meghozzuk a jó kedvet a munka mellé. Az East 17 lesz majd például a segítségemre, az It's Right-tal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Közzétették az idei Ördögkatlan Fesztivál programjait. Napközben akár 23 fokot is mérhetünk majd. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. 19. alkalommal rendezik meg az Ördögkatlan Fesztivált Dél-Baranya kis településein. Az esemény idén augusztus 4-e és 8-a között várja a látogatókat, akik több száz programra számíthatnak. Színház, koncertek, irodalom, film, kortárs művészetek várják 5 napon át a vendégeket, a szervezők pedig már közzétették a várható programokat is. Azt írják, a jól ismert nevek mellett idén is külön hangsúlyt kapnak a fiatal alkotók és együttműködések. A részletes program már böngészhető az Ördögkatlan hivatalos oldalán. Hátrányos helyzetű, rászoruló gyerekek nyári táboroztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Az országos pénzadomány gyűjtésen 1000 gyermek táboroztatására szeretnék összegyűjteni a szükséges forrást. A közleményben azt írják, a kapaszkodó program nyári táborai kiemelt jelentőségűek, és hozzájárulnak a gyerekek mentális jóllétének és életminőségének javításához. A gyerekek az ország északi és déli, hátrányosabb helyzetű régióiban élnek. Számukra összesen 25 napközis, illetve bentlakásos tábort szerveznek. A kezdeményezésről és az adományozásról a segélyszervezet.hu oldalon lehet tájékozódni. A hétvégén Szászváron rendezték meg a hagyományos baranyai önkéntes tűzoltó versenyt. Bár az időjárás nem volt túl kedvező, a csapatok helytáltak a megmérettetésem. Olyan versenyszámokban mérték össze tudásukat és ügyességüket, amelyek összehangolt csapatmunkát és precizitást igényeltek. A versenygyőztese ifjúsági kategóriában a Jövőszövő Önkéntes Tűzoltó Egyesület, míg a felnőtteknél a Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület lett. Ivóvízhálózat bővítési munkákat végeznek Pécs gyükési városrészében. Szerdától a Rengeteg utcában teljes útzár lesz érvényben egy hónapon át. A területen csak gyalogosan lehet majd közlekedni. Gázhálózati munkákat végeznek a Bolygó és a Péter utcában, szintén teljes útzár mellett. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak. Az 1-es kilométernél a belváros felé egy sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Helyenként kialakulhat egy-egy futó zápor, esetleg zivatar, de nem ez lesz a jellemző. Sokfelé élénk lesz viszont az északias szél. A hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, május 20-a van, a hét közepén vagyunk, és bizony egy hosszú hétvége áll előttünk, úgyhogy kitartást kívánok a munka mellé. Jönnek a legjobb zenék, hogy megcsinálják a kedvet hozzá. Itt lesz például velem a Salt and Pepper, a Wadamennel és az East 17 csapata is. A kezdés pedig a Dax OC, ez a Barbara Streisand, a mikrofonnál Horváth Zoltán.
0: Best FM.

Eszefem a legjobb zenék. Egy pillanatra lerohantam az előbb az utcára, mert jöttek hozzám, hoztak nekem valamit, és meg kell, hogy mondjam, olyan meleg van, hogy amit reggel fölvettem, mikor jöttem be reggel 6 órára, egy hosszú nadrágot meg egy pulcsit, majdnem leolvadt tőlem, annyira meleg van, és egyébként azt érzem már magából a betonból is, hogy jön vissza a meleg, úgyhogy nem hazudtak a mai időjárással, amikor azt mondták, hogy 24 és 26 fok között alakul majd a csúcshőmérséklet, úgyhogy a délutánban ezt már biztos, hogy élvezhetjük, úgyhogy kitartást kívánok a munkában, nem kell már sokat dolgoznunk, és egyébként is a hét közepe van, és egy hosszú hétvége lesz előttünk, amire hasonló időjárást mondanak, mint ami most van, úgyhogy ezen se kell izgulni. Csupa jó hírek után, csupa jó zene fog következni, ugyanis itt lesz Desiree a You Gotta Be-vel, na meg a Salt-N-Pepa és az MVU közöse most a folytatásban. A Wadament indítom itt a Best-en. Yeah, yeah.

0: Best FM a legjobb zenék, ez a nyári időjáráshoz Desiree dala teljesen stimmelt, a You Gotta Be, varázsoltál mindenkit, szép napot kívánok mindenkinek. Egyébként május 20-a van szerda, a Bernátok és a Felíciák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Iker Casillas-t, spanyol labdarúgót köszönthetem, ő egy igazi legenda. És ezen a napon van a méhek világnapja is, a legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatom. Érkezik az a Kylie Minogue, aki jövőre 40 éve lesz a pályán, az On a Night Like This-szel folytatom hamarosan a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Pécs, Árnyas út.
2: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, hagymaleves sajtos pirítóssal, az A menü borsos pulykatokány spagettivel, a B menü zöldséges bulgurral töltött cukkini cheddar sajtszósszal, a C menü barna sörös tarja szelet pecsenye szavtal és káposztás nudlival. A Paleo menü 3290 forintért, karalábéleves sült karotta kockákkal, paleo orlibundában sült csirkemel, tökmagolajas levélsalátával, friss zöldségekkel. A Teleki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat gyömbéres mézes almaleves pirított dióval. Az elmenü paradicsomos fokhagymás csirkecomb friss bazsalikommal és sült cukkinis párolt rizssel. A B-menü padlizsánnal, paradicsommal és füstölt sajttal besütött polenta joghurtos levélsalátával. És végül a vegán menü 3290 forintért minestrone leves francia lecsét üdöllével.
1: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Effendi

Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán még egy óránk lesz hátra közösen, és a délelőttből is, úgyhogy az ebédidőig még én hozom a legjobb zenéket. A kaja előtti utolsó egy órához meghozza majd a hangulatot, például Justin Timberlake és Timbaland közöse. Ez lesz a Sexy Back majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kortyban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztott.

0: választással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Room Bistro mai ebéd ajánlata 2990 forintért, hagymaleves sajtospiritóssal, az A menü borsos pulykatokány spagettivel, a B menü zöldséges bulgurral töltött cukkini cheddar sajtszósszal, a C menü barnasörös tarja szelet pecsenye szavtal és káposztás nudlival. A Paleo menü 3290 forintért, karalábéleves sült karotta kockákkal, paleo orlibundában sült csirkemel, tökmagolajas levélsalátával, friss zöldségekkel. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat gyömbéres mézes almaleves pirított dióval. Az elmenü paradicsomos fokhagymás csirkecomb friss bazsalikommal és sült cukkini spárolt rizssel. A B-menü paradizsánnal, paradicsommal és füstölt sajttal besütött polenta joghurtos levélsalátával. És végül a vegán menü 3290 forintért minestrone leves francia lecsó üdöllével.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felé.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Feljelentés a szegedi BYD gyár ügyében. Bőrdaganat, az UV-sugárzás a legnagyobb ellenfél. 200 milliót csalt ki egy nyugdíjastól, itt a vádemelés. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal a szegedi BYD gyár ügyében. Közleményük szerint az üzem építésénél letermelt talajrétek felhasználásakor védhettek az előírások ellen, de nem közöltek részleteket. Ugyanerről posztolt közösségi oldalán a környezetért felelős miniszter is. Gajdos László már súlyos szabálysértésről írt. A cég nem kommentálta mindezt, ugyanakkor jelezte, mindenben együttműködik a hatóság. A bőrdaganat megelőzése érdekében indít kampányt a Magyar Dermatológiai Társulat. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, a tudatos UV-védelem az egyik legfontosabb, és nem csak nyáron.
2: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhit vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
1: Csak nem 200 millió forintot csalt ki egy nyugdíjastól egy budapesti férfi. Még bírósági, adóhatósági, ügyvédi, sőt végrehajtói iratokat is gyártott, hogy meséjét alátámassza. Azt mondta az idős embernek, hogy megszerezhetne egy ingatlant, ha kifizetné a tartozást. Az idős ember megsajnálta és adott neki pénzt. Az átvett összeget aztán elverte, eljátszotta, illetve felélte. Vádat emeltek ellene. 5-0-ra kiütötte Nagy-Britanniát a magyar jégkorong válogatott Svájcban az A-csoportos világbajnokságon, ezzel nagy lépést tett a bentmaradás felé. A mieink végig magabiztosak voltak, és sikerült kapott gól nélkül lehozni a mérkőzést. Pénteken a pont nélküli németekkel találkoznak, akiket tétmeccsen még sosem sikerült legyőzniük. Remek időre számíthatunk a folytatásban, mondom a részleteket. Napos idő várható, általában kevés fátyol vagy gomoly felhővel, egy-egy zápor előfordulhat, főként a nyugati délnyugati határ közelében. A 20-25 fokos csúcs késő estére 10-17 fok közé csökken. Holnap is sok derűs óra következik országszerte, felhőkkel, széllel, itt-ott könnyű záporokkal, 21-26 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken még több napsütésben bízhatunk, helyenként akár 27 fok is lehet majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Én iszonyatosan éhes vagyok, de ezt az egy órát még ki kell bírnunk, úgyhogy jönnek a legjobb zenék azért, hogy jól menjen a munka, és megadják az utolsó délelőtti órába is a lendületet mindehhez. Itt lesz például velem a Rob Andres, a Got to the Get-tel, na meg Justin Timberlake és Timbaland közöse is szól majd, a Sexy Back. A kezdés pedig Bob Marley-éké, a Jam innen indulunk a mikrofonnál, Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék az első emelet dala, átdolgozva az Art Avenue-tól. Ez volt a Csak azért is szerelem, a folytatásba viszont irány a hip-hop és az R&B világa, és egy bizonyíték jön arra, hogy a rappereknek is van szívük, és bizony érző lények, hogyha lehet így mondani. Néha a kemény srácokból is lehetnek light szívű úriemberek. Coolio jön, és a See You

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Az egyik személyes kedvencem volt ez, Meredith Brooks és a Beach, viszont az én időm lejárt, Majoros Rita toppan be ide a stúdióba, és itt fog topogni egészen este 6 óráig, hozza a jó kedvet, na meg a legjobb zenéket, és este 6-kor pedig Night Shift, mint ahogy egyébként minden nap 2 óra mixel jönnek a srácok, ma este is Whiteboyék várnak mindenkit sok szeretettel. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy holnap reggel ébredünk majd legközelebb együtt itt a Besten, most utoljára a Faithless dalát indítom, Didóval érkezik, ez a One Step Too Far.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
2: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
3: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japanesclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztivál jegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibéi Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Megugrottak márciusban a fizetések, komoly ellenőrzésre készülhetnek a fapados légitársaságok. Szentlőrinci tragédia, őrizetben a lány barátja. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szépen nőttek márciusban a bérek, a bruttó átlagkereset több mint 9%-kal, csak nem 780 ezer forintra, míg a nettó több mint 11%-kal 546 ezer forintra gyarapodott tavaly márciushoz képest. A készhez kapott összegek többek között a családi, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt ugrottak meg. A nettó kereset medián értéke 432.100 forint. Ez az az összeg, amelynél a dolgozók egyik fele kevesebbet, a másik fele pedig többet keres. Indul a nyári utazási szezon, fokozott ellenőrzésre számíthatnak például a légitársaságok és a netes szállásfoglaló oldalak. A gazdasági versenyhivatal számos panasz után indított eljárást az elmúlt években. Részletek Horváth Bálintól, a hivatal kommunikációs vezetőjétől.
2: A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárásnak óta fapados légitársaságokkal kapcsolatban különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
1: Emberölés gyanújával őrizetbe vették annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti lakásból Szentlőrincen, majd a kórházban meghalt. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság közleménye szerint a 22 éves férfi korábban többször is összeveszett párjával, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést, sikoltozást hallottak a lakásból, a rendőrök pedig dulakodás nyomaira bukkantak. Az adatok alapján a férfi megverte a lányt, aki más menekülő utat nem lát. Leugrott az erkélyről. Szakértők bevonásával folytatják a vizsgálatot. Kémkedés miatt nem játszhat az angol élvonalba jutásért a Southampton futballcsapata. A helyi labdarúgó liga ugyanis bizonyítottnak találta, hogy az együttes emberei beszöktek a riválisok edzéseire, és videófelvételeket készítettek. Legutóbb közvetlen ellenfelük a Middlesbrough tréningjét látogatták meg hivatlanul. Napos idő várható, általában kevés fátyol vagy gomoly felhővel, egy-egy zápor előfordulhat, főként a nyugati-délnyugati határ közelében. A 20-25 fokos csúcs késő estére 10-17 fok közé csökken. Holnap is sok derűs óra következik országszerte, felhőkkel, széllel, itt-ott könnyű záporokkal, 21-26 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken még több napsütésben bízhatunk, helyenként akár 27 fok is lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Igazán szép szerdát és kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Elmúlt dél is pár perccel, úgyhogy jó étvágyat az éppen ebédelőknek, jó kávézást a kávézóknak, vagy jó munkát azoknak, akik munka közben mondjuk ebéd nélkül hallgatják a Best FM-et. Hozom mindenkinek a kedvencét, úgyhogy James Morrisonnal már indulok is. Szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A Walmart, K. Kevin és Ellett Junior talált hallottuk. Ez volt a Volt pár alkalom. A folytatásban Whitney Houston énekel majd nekünk egy hatalmasat. Előtte gyorsan megköszönök. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Jó étvágyat az ebédelőknek. A desszertet se hagyják ki. Én ma egy isteni zabmafint csináltam házi mogyoróvajjal délelőtt, úgyhogy ha valakinek esetleg kell a recept, nagyon szívesen odaadom. Egyébként hozzáadott cukormentes. Igyekszem mostanában egy kicsit odafigyelni. Jobban mondva felkészülni a bikini szezonra, bár nem vagyok egy nagy strandra járós. Szóval szép délutánt kívánok, és ilyen zenéket is hozok. Ha már nyár, és tényleg fantasztikusan jó idő van kint, akkor a C-Block Summertime-ját semmiképp ne hagyják ki. Melanie C is érkezik hamarosan, és az I Turn To You. Nem sokára közlekedési infokat is hozok, nap témáját, úgyhogy tartsanak velem. Most pedig Whitney Houstonnál. I'm Your Baby Tonight, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma délután is arra kérek minden úton lévőt, bármilyen járműben utaznak, hogyha van közlekedési információjuk, gondoljanak rám és a többi úton lévőre, és hogyha van infójuk, küldjék el, vagy hívjanak a számunk 0620 55 55 155. Legyen ma is igazán szerencsés az útjuk, tudják, mindenkit hazavárnak. Én pedig, ha kapok infót, már adom is tovább. Terelést építenek ki az M3-ason, ezt kaptam most, legutóbb Bagg térségében, méghozzá a 39-es kilométertől a 48-as kilométerig mindkét irányban csak egy sáv járható, 2-3 kilométeres a torlódás, úgyhogy plát legyen mindenki türelmes, és ezek szerint hosszabb menetidővel is kell számolni. Az M7-esen Letenye felé Martonvásár térségében a 30-as kilométernél az útmenti növényzetet gondozzák épp, úgyhogy a külső sáv zárva is van, itt is már legalább 4-5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, vigyázzanak magukra az utakon, én pedig várom az infókat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Thank you.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jelentem már, a munkahét közepén bőven túl vagyunk egy órával, mert hogy másodperceken belül délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek után. A Sophie Ellis Backstory indít, itt lesz a Get Over You. És jön a Follow the Flow is.
2: Kért a naptól, hogy többé ne süssön, vagy hogy reggelnek helyen fel. Egy kapitánytól, hogy inkább ne küzdjön, többé már a tengerrel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nemzetközi opera énekesek és az olasz rendező Paolo Panizza megformálásában látható és hallható a Parasztbecsület Akadályközpontban június 14-én a Pont Pécs Fesztivál keretében. A zenéről a Pannon Filharmonikusok gondoskodik, vezényel Kocsár Balázs. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
4: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
5: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesepassics.hu.
6: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kortyban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és FN

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Adóbevallás 1%-ok, éjfélkor határidő, nyári táborok, szigorították a feltételeket, letartóztatták az izmozó isaszegi állrendőrt.

0: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Ma éjfélkor lejár az SZIA bevallás határideje, akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV központi ügyfélszolgálatai este 6 óráig tartanak nyitva, az infóvonal a 18-19 este 8-ig hívható. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el, videós összeállítások is. Az 1+1%-okról is ma rendelkezhetnek még, ha eddig nem tették. Meg. Minden eddiginél szigorúbb szabályokhoz kötik a táboroztatást, komoly higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelniük a szervezőknek, és ezeket ellenőrzik is, hangsúlyozta rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti két újítás. Nem lehet a tábor szervezője, vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársak, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
1: Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-éig több mint 20 ezer diák érkezik az ánkai, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig, illetve a szerdától péntekig tartó osztálykirándulásokon teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják őket. Ezt követően június 21-től startolnak a hatnapos nyári élménytáborok, a háromnapos családi táborok, valamint a gyógyító táborok. Szabadnapos rendőrnek adta ki magát, és több embert bántalmazott egy férfi Pest vármegyében Isaszegen. Egy hangoskodó társaság tagjai ellen intézkedett a vasútállomáson, miközben egy a szolgálati jelvényre hasonlító igazolványtokot lobogtatott. Amikor megérkeztek a járőrök, őt is előállították. Már döntöttek a letartóztatásáról is. Napos idő várható, általában kevés fátyol vagy gomoly felhővel, egy-egy zápor előfordulhat, főként a nyugati-délnyugati határ közelében. A 20-25 fokos csúcs késő estére 10-17 fok közé csökken. Holnap is sok derűs óra következik országszerte, felhőkkel, széllel, itt-ott könnyű záporokkal, 21-26 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken még több napsütésben bízhatunk, helyenként akár 27 fok is lehet majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Egy óra után 3 perccel járunk, szép délutánt, és csodás szerdát mindenkinek. Majoros Réte vagyok. Ebben az órában is hozom a felejthetetlen slágereket, amik visszahozzák a gyerekkorunkat, vagy inkább a tínédzser korunkat, mint például a Destiny's Child és a Survivor, de itt lesz Alice DJ is, és a Better Off Alone. Na meg Sophia Alice Baxter már indít is. Get over you.
4: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Nézd, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: Fest FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, és türelmet is egyébként, ahogy így nézem az információkat, mert hogy erős a teherforgalom még mindig, vagy azt kell, hogy mondjam, ma is, az M1-es autópályán Budapest felé Tatta és Biatorbágy között több helyen lassul. A 68-as kilométer környékén éppen áll a forgalom, annak ellenére, hogy nem történt baleset. Akár egy órával is hosszabb lehet a menetidő, ezt írták a hallgatók. Az ellenkező irányban Bicske térségében a 37-es kilométernél mozgó terelés mellett burkolati jeleket festenek a belső sáv zárásával. A helyszín mögött jelentős torlódás van, a kamionok több kilométer hosszan várakoznak a külső sávban, és az arra szóló kocsisor pedig az M0-as autóútig ér. Terelést építenek ki az M3-ason Bagnál, a 39-es kilométertől a 48-as kilométerig mindkét irányban, csak egy sáv járható 60 felé, egy Budapest irányába 4-5 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van. Megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhívja utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Isteni slágerek a következő órában is, de felvetődött itt egy kérdés. Azt írja nekem Laci, hogy ők már az irodában kicsit kivannak itt szerda délután, úgy tűnik, hogy elfogytak a hétvégén feltöltött kis készletek, és hogy a csütörtök pénteket általában innentől már csak ilyen minimális energia szinten tolják végig az irodában, és hogy azt kérdezi tőlem, és hát rajtam keresztül a többi hallgatótól, hogy más is így van ezzel, vagy mi az, amitől így a hét közepén egy kicsit erőre tudnak kapni, mert azért még bőven két nap hátra van a munkahétből, szóval segítsünk Lacinak, ha valakinek van valami jó kis tipje, 0620 55 55 155 ide írja meg. Én jó zenékkel tudok szolgálni a következő órában is, higgyék el, azért az is tud segíteni egy kicsit a munkamorálon. Jön a Simply Red és a Stars. És jön majd a Sziasztok lányok dala is, a Szőke.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Ne! Indulj már! Mi lesz már? Kérlek!
3: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon! Igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta új akkumulátortesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Siklósi út 18.
4: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthatunk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol három filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi harmadik színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik Ninje, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Visegrádi csúcs találkozó lehet Budapesten, BYD beruházás, már nyomoz a rendőrség, bőrdaganat, az UV-sugárzás a legnagyobb ellenfél. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről is beszélt Lengyelországban a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unió.

0: Londonban. A miniszterelnök varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját Donald Tuskot Budapestre. Reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák kormányfővel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak Budapesten. Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a szegedi BYD beruházás ügyében. A vármegyei kormányhivatal tett feljelentést, mert a feltételezések szerint a beruházási területről kitermelt földet, ami a határérték felett tartalmazott szennyezőanyagot, több külső helyen rakották le. A környezetért felelős miniszter Gajdos László súlyos szabálysértésről posztolt ez ügyben tegnap. A cég nem kommentálta ezt, ugyanakkor jelezte, mindenben együttműködik a hatóságokkal. A bőrdaganat megelőzése érdekében indít kampányt a Magyar Dermatológiai Társulat. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, a tudatos UV-védelem az egyik legfontosabb, és nem csak nyáron.
1: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a kampányok, és ott már észlelhető csökkenés a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
0: Erőszakkal tartotta fel a sérülthöz siető mentősöket egy részeg férfi Ózdon. Barátaival mulatozott, amikor a szirénázó lépésben haladó kocsi elé állt ittasan, aztán rácsapott az autó visszapillantó tükrére. Hogy miért tette ezt, nem tudni. Sokba került neki az erősködés. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt 2 év 2 hónap szabadságvesztés vár rá. Napos idő várható, általában kevés fátyol vagy gomoly felhővel, egy-egy zápor előfordulhat, főként a nyugati-délnyugati határ közelében. A 20-25 fokos csúcs késő estére 10-17 fok közé csökken. Holnap is sok derűs óra következik országszerte, felhőkkel, széllel, itt-ott könnyű záporokkal, 21-26 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken még több napsütésben bízhatunk, helyenként akár 27 fok is lehet majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ahogy ígértem, ebben az órában is jönnek azok a felejthetetlen slágerek. Én Majoros Rita vagyok, és már indítom is őket, mint Nelly Furtado dalát itt az I'm Like a Bird. Itt lesz a Heavy D and the Boys, és a Now That We Found Love. Úgyhogy, ha valakinek ma nincs annyira jó kedve, ettől hát, ha egy kicsit ő is jó kedvre kap. Csak úgy, mint Eve dalától itt a Gangsta Love-in.
3: Best FM.

Best FM a legjobb zené, Geszti Péter és Péter Fibori, Beléd szerettem, ez van dala után. Ez a nap kérdése. A szüleinkről lesz szó a mai napon. Mi az, amiben hasonlítunk a szüleinkre, de mondjuk nem örülünk neki annyira, és mi az, amiben hasonlítunk a szüleinkre, és nagyon-nagyon örülünk, lehet külső-belső tulajdonság egyaránt. 0620 55 55 jöhetnek ide az üzenetek. Kicsit gondolkodjunk rajta. Így ezen a könnyed szerda délutánon. Nagyon remélem, hogy jól telik egyébként a nap, és hogy egy kicsit fel tudnak pezsdülni a legjobb zenékkel, úgyhogy milyen hangulatban folytatódik a délután. Egyébként Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek nyugodtan az üzenetek ott is, a kommentek. Kíváncsi vagyok, miben hasonlítanak a szüleikre. Jön a Lighthouse Family és a High addig is. Előtte pedig egy igazán ikonikus láger a 90-es évek elejéről, pontosan 91-ből, ez Heavy Day and the Boys és a Now That We Found Love, ami igazán egy olyan dal, amitől bárkinek jobb kedve lesz, legalább 4 percre, amíg tart a dal, higgyék el nekem, úgyhogy hangerőt fel, Now That We Found Love, itt a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Soul sisters, let me hear.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM a legjobb zenék. Baleset történt a Fehér úton Budapesten, a Fehér úti ipari park megállónál, úgyhogy ott kell figyelni és egy kisebb fennakadásra számítani. Ezt Laci írta, nagyon köszönöm. Azt írja Nóra pedig, hogy a Megvárt ligetnél baleset történt a Margit körúton, méghozzá a Megvárt liget felől a Szénatér felé vezető oldalon. Nagyon köszönöm a pontos információt. Az M1-esen továbbra is erős a teherforgalom, úgyhogy szakaszos torlódásra kell számítani Budapest felé Komárom és Tata között. Több helyen lelassul, helyenként meg is áll a forgalom, pedig azt írják a hallgatók, hogy nincsen baleset, akár egy órával is hosszabb lehet a menetidő. Aki teheti, a 85-ös Komárom csomópontban térjen le a pályáról, és a Nagy Igmánd Kocs-Tata útvonalon kerüljön. A 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél úgy gyalogos átkelő helyet építenek, napközben pedig úgy nagyjából 5 óráig lezárnak félútpályát, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé lehet. A délutáni csúcsforgalomban mindkét irányban több kilométeres a torlódás, ami kialakulni kezd, és az arra közlekedők menetidő növekedésre számítsanak. 0620 55 55 155, én pedig ezen az SMS, Viber és hívható telefonszámon számítok önökre, ha bárkinek útinfója van. Megköszönöm, ha elküldi vagy felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: It's there.

0: Völgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsútdobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám. Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
1: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, bor zene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
2: Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Pécs Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset és élvezd a pillanatot. I Love Pécs Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthatunk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japanesclassics.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Máta alján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévény Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rófusz Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Ideje megkezdeni a védekezést a parlagfű ellen. Folytatódik holnap is a napos gomoly felhős idő. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Érdemes megkezdeni a védekezést a parlagfű ellen, hívta fel a figyelmet a kormányhivatal. A gyomnövény virágbimbói várhatóan július elején jelennek meg, ami az allergiások számára komoly gondot okoz. Ezért a földtulajdonosoknak és a földhasználóknak meg kell azt akadályozniuk. A védekezést jogszabály írja elő, amit a hivatal folyamatosan ellenőriz. Baranyában tavaly mintegy 120 hektáron kellett elrendelni közérdekű védekezést, hatósági eljárást pedig nagyjából 180 hektárnyi terület vonatkozásában indítottak. Összesen több mint 6 millió forint növényvédelmi bírságot szabott ki a hatóság, a legmagasabb egy összegű bírság 1 millió forint volt. A rendőrség őrizetbe vette annak a fiatal szentlőrinci lánynak a barátját, aki hétfőn kizuhant egy negyedik emeleti lakásból, a kórházba szállítását követően pedig elhunyt. A rendőrök a lakásban dulakodás nyomait találták, és a nyomozás azt is kiderítette, a pár korábban is több alkalommal összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. Hétfőn is egy ilyen veszekedés történt. A férfi bántalmazta a lányt, nem engedte ki a lakásból, így a lány menekülésként kiugrott az

0: gyermekéről. A férfi a kihallgatásán a verekedést elismerte, és azt is, hogy mind a ketten kristályt fogyasztottak, de az emberölést tagadta. Az ügyben a baranyai rendőrség nyomoz. Hátrányos helyzetű, rászoruló gyerekek nyári táboroztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Az országos pénzadomány gyűjtésen 1000 gyermek táboroztatására szeretnék összegyűjteni a szükséges forrást. A közleményben azt írják, a kapaszkodó program nyári táborai kiemelt jelentőségűek, és hozzájárulnak a gyerekek mentális jóllétének és életminőségének javításához. A gyerekek az ország északi és déli, hátrányosabb helyzetű régióiban élnek. Számukra összesen 25 napközis, illetve bentlakásos tábort szerveznek. A kezdeményezésről és az adományozásról a segélyszervezet.hu oldalon lehet tájékozódni. Megszerezte a bronzérmet a férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában a PVSK Veolia. A csapat kedden másodszor is győzni tudott a Miskolc ellen. A mérkőzés végeredménye 94-87 lett a Pécs javára. Ez pedig azt jelenti, hogy Sértő Ádám együttese a harmadik helyezett lett az idei szezonban.
1: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
0: Ivóvízhálózatot bővítenek Pécsett a gyükési városrészben. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában teljes útzár van érvényben, a területen csak gyalogosan lehet közlekedni. Tartanak a gázhálózati munkák a Bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán, mindkét helyszínen teljes útlezárás érvényes. Az 58-as számú főúton Pécs belterületén csatornáznak. Az 1-es kilométernél a belváros felé vezető oldalon egy sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint egyre melegebb napok jönnek, hétvégére akár 30 fok közelébe is emelkedhet majd a hőmérséklet. Holnap napos gomoly felhős idő vár ránk, helyenként kialakulhat kisebb zápor, de számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Sokfelé élénk lesz az északi északnyugati szél. Kora reggel 15, napközben legfeljebb 24 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A friss híreket, információkat követően folytatódik a szerda délután, a mikrofonnál este 6-ig Horváth László. Hasznos infókkal készülök, no meg persze nagyon jó dalokkal, ezeket válogatom a 90-es évektől egészen napjainkig. Jön már is Avril Lavigne slágere, szól a Skitter Boy a Best FM-en.
1: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Vasárnap extrém magas lesz az UV-UVB sugárzás, hogy hogyan tudjuk megóvni a bőrünket a káros sugaraktól, ezt hamarosan megmondom. Előtte viszont jön egy hallgatói segítségkérés, ugyanis elveszítettek egy rendszámtáblát Pécsi és Komló között. Ennek a jelzése András Dénes Béla 141-es, amennyiben valaki megtalálta, leadhatja a rendőrségen, illetve hívhatja a tulajdonost is, a szám 30-as 102-83-33-as. Tehát időjárás hamarosan, addig is velünk lesz Volkati, Tao Cruz, most pedig a Savage Garden a 90-es évekből. I Want You a Best FM-en.

0: Hit Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye mi

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Hogy a következő napokban hogyan alakul időjárásunk, már is elárulom. Talán azzal kezdenék, hogy Pécset 22-23 fok van, holnap csapadékzóna is feltámad a szél, reggel 15, napközben 24 fokkal, mindez maradni fog majd pénteken is. Szombaton viszont tovább erősödik a nappali felmelegedés, 26, akár 27 fok is előfordulhat, majd érkezik a vasárnap extrém magas UV-UVB sugárzással, úgyhogy elő a fényvédőkrémekkel, nem utolsó sorban a baseball sapkákkal, és érdemes használni napszemüveget is. Ami a hétfőt illeti, nap reggel 15, napközben 28 fok a szeles időben, kedden visszatér az extrém magas UV-UVB sugárzás, míg a jövő hét második felében stabilan a 28-29 fok lesz a jellemző. Az időjárás legfrissebb hírei után folytatódik a zenei maraton, nem is akármilyen sztárokkal. Velünk lesz a The Beavers, a Sixpence Not the Richer a 90-as évekből, ez pedig Britanniából a Sugababes, Hole in the Head a Best FM-en.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Jó hírem van az allergiások számára, mert hogy kevesebbet prüszkölünk, kevesebbet folyik az orrunk, és hát a szemvizketés is minimálisan redukálódik, hiszen egészen kevés pollen van a levegőben. Amivel egy picikét küzdünk, az eperfafélék, a fenyőfélék, valamint a gombák. Egyébként a következő napok csapadékosabb időjárása, ezeket is elmossa majd a levegőben. Hamarosan friss hírek és információk, délután 4 órakor, előtte viszont irány a 90-es évek. Az évszám 92, ez a Criss Cross és a Jump a Best FM-en. Yeah.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Egy olyan dalt hozok a folytatásban, amelybe Gloria Gaynor nagy-nagy klasszikusát, az Ivy Survive-ot is belecsempészték, szerintem nagyon sok ember boldogságára. Pussycat Dolls, hás-hás, előtte délután 4 órakor érkeznek a legfrissebb hírek és információk a Best FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nemzetközi opera énekesek és az olasz rendező Paolo Panizza megformálásában látható és hallható a Parasztbecsület Akadály Központban június 14-én a Pont Pécs Fesztivál keretében. A zenéről a Pannon Filharmonikusok gondoskodik. Vezényel Kocsár Balázs. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Fejlesztések indulhatnak a pécsi és az eszéki állatkertben. Holnap is sokat fog sütni a nap. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Határon átnyúló Európai Uniós támogatásból fejlesztik a pécsi és az eszéki állatkertet. A Baranya vármegyei önkormányzat közlése szerint a projekt költségvetése a fejlesztésekkel és programokkal együtt meghaladja a 2 millió eurót. Az eszéki állatkertben megújulhat az orrszarvú kifutó, Pécsett pedig a meglévő akvárium-terrárium épületét újítják fel. Mindkét helyszínen végeznek akadálymentesítést és energiahatékony beruházásokat. A projekt eredményeként azt várják, hogy mindkét állatkertben legalább 10%-os látogatószám növekedés történjen. Emellett jelentősen javuljon a fogyatékossággal élők hozzáférése. Rajzpályázatot hirdetett a Biokom a fenntartható közlekedés témájában. A felhívás pécsi általános iskolásoknak szól. A cél pedig az, hogy a gyerekek az alkotásokon keresztül gondolkodjanak el a környezetbarát közlekedés fontosságáról, és arról ők maguk hogyan járulhatnak hozzá egy élhetőbb, zöldebb Pécs kialakításához. Az alsó tagozatosoktól rajzokat várnak A3 vagy A4-es méretben szabadkézi technikai.

Köszönöm.

0: legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Már is folytatom egy rendőrségi felhívással, ugyanis szemtanúkat keresnek, mivel május 1-én 14 óra 40 perckor egy ismeretlen személy futott át a járdán Pécset, a Rákóczi utca 69-es szám előtt, majd körültekintés nélkül leszaladt az úttestre, melynek során egy sötétzöld Honda elsodorta. A gyalogos a baleset során megsérült, azonban elszaladt, viszont a helyszínen maradtak bizonyos tárgyai. A pécsi rendőrkapitányság kéri a hallgatókat, hogyha valaki érintett ebben a balesetben, vagy éppen látta, azt tegyen bejelentést, akár a 0680-555-111-es zöld számon, vagy pedig a 112-es központi segélyhívó számon, illetve várják személyesen is a pécsi rendőrkapitányságon. Hamarosan foglalkozunk a városi gyereknappal, addig is szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen. Itt lesz például Lenny Kravitz és a The Chamber, énekel Freddy, előtte itt a páros Atwood Dodger Craig Daviddel közösen Rewind 1999-ből a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Május 31-én a vasárnap jön a Városi Gyereknapa Zsolnai negyedben. Nézzük a programokat, a megnyitó 10 órakor kezdődik a Ginkó téri színpadon. A nap folyamán lesz majd varázsóra megrázó kísérletekkel, élményzóra, kötélkert, pandani világa, állatsimogató, autóbussimogató, lufi hajtogatás és még kézműves foglalkozás is. Komlón is várják az apróságokat május 31-én a 48-as téren, ahol a színpadi programok közül kiemelném Bognár Szilvi gyermekkoncertjét, a New Generation bemutatóját, ott lesz majd Kristály Márton vízgömbsója, illetve Gólyalábas produkció is érkezik. Mindemellett buboréksó, légbárok, körhinták, lovaskocsikázás, arcfestés, csillámtetoválás, kézműveskedés és akadálypálya is várja a fiatalokat. A folytatásban hamarosan jönnek a születésnaposok, addig is velünk lesz Ákos, James Blunt, illetve Follow the Flow.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
3: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthatók csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japanesclassics.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rófusz Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De mindemellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
4: Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
5: Még nem tudom, hol is a cél.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Május 20-a szerda van, névnaposok a Bernátok, valamint a Feliciák. Nézzük a születésnaposokat. 84 éves Levente Péter, színész, rendező, színpadi szerző, tanár, és hát az ő nevéhez fűződik az Égből pottyant mesék is. 80 éves Cher, amerikai énekesnő és színésznő, akinek olyan slágerei vannak, mint a Believe, a Strong Enough, vagy éppen a Shoop Shoop Song. Egy újabb zenész, 76 éves Schuster Lori, a P-Mobile együttes vezetője, és 69 éves lett Lucilia Santos, brazil színésznő, aki egykoron a Rabszolga sorsban Izaurát alakította, és állítólag mi magyarok a felszabadítására még pénzt is gyűjtöttünk. No és akkor végül, de nem utolsó sorban, 50 éves Kovalcsik Ildikó Magdolna, vagyis Lilu, akinek pályafutása a Z Plus TV-ben kezdődött, majd pedig folytatódott a Viva Pluszon. Hamarosan friss hírek és információk, délután 5 órakor, előtte viszont itt a Lokál Patrióta csapat, Marsalkó Dáviddal a Halott pénz érkezik, darabokra törted a szívem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Az egykoron szebb napokat is megélt Britney Spears-szel folytatódik a zenei maraton, aki olyan sztárokkal kezdte pályafutását a Mickey Mouse klubban, mint Justin Timberlake vagy éppen Christina Aguilera. Tőle szól a Stronger, de csak is a hírek után, hiszen délután 5 órakor meghallgatjuk a legfrissebbeket Ince Anna Máriától.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kocsban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Ideje megkezdeni a védekezést a parlagfű ellen. Folytatódik holnap is a napos gomoly felhős idő. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Érdemes megkezdeni a védekezést a parlagfű ellen, hívta fel a figyelmet a kormányhivatal. A gyomnövény virágbimbói várhatóan július elején jelennek meg, ami az allergiások számára komoly gondot okoz. Ezért a földtulajdonosoknak és a földhasználóknak meg kell azt akadályozniuk. A védekezést jogszabály írja elő, amit a hivatal folyamatosan ellenőriz. Baranyában tavaly mintegy 120 hektáron kellett elrendelni közérdekű védekezést, hatósági eljárást pedig nagyjából 180 hektárnyi terület vonatkozásában indítottak. Összesen több mint 6 millió forint növényvédelmi bírságot szabott ki a hatóság, a legmagasabb egy összegű bírság 1 millió forint volt. A rendőrség őrizetbe vette annak a fiatal szentlőrinci lánynak a barátját, aki hétfőn kizuhant egy negyedik emeleti lakásból, a kórházba szállítását követően pedig elhunyt. A rendőrök a lakásban dulakodás nyomait találták, és a nyomozás azt is kiderítette, a pár korábban is több alkalommal összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. Hétfőn is egy ilyen veszekedés történt. A férfi bántalmazta a lányt, nem engedte ki a lakásból, így a lány menekülésként kiugrott az erkélyről. A férfi a kihallgatásán a verekedést elismerte, és azt is, hogy mind a ketten kristályt fogyasztottak, de az emberölést tagadta. Az ügyben a baranyai rendőrség nyomoz. Hátrányos helyzetű, rászoruló gyerekek nyári táboroztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Az országos pénzadománygyűjtésen 1000 gyermek táboroztatására szeretnék összegyűjteni a szükséges forrást. A közleményben azt írják, a kapaszkodó program nyári táborai kiemelt jelentőségűek, és hozzájárulnak a gyerekek mentális jóllétének és életminőségének javításához. A gyerekek az ország északi és déli, hátrányosabb helyzetű régióiban élnek. Számukra összesen 25 napközis, illetve bentlakásos tábort szerveznek. A kezdeményezésről és az adományozásról a segélyszervezet.hu oldalon lehet tájékozódni. Megszerezte a bronzérmet a férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában a PVSK Veolia. A csapat kedden másodszor is győzni tudott a Miskolc ellen. A mérkőzés végeredménye 94-87 lett a Pécs javára. Ez pedig azt jelenti, hogy Sértő Ádám együttese a harmadik helyezett lett az idei szezonban.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
4: Ivóvízhálózatot bővítenek Pécsett-Tagyüki-ési városrészben. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában teljes útzár van érvényben, a területen csak gyalogosan lehet közlekedni. Tartanak a gázhálózati munkák a Bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán, mindkét helyszínen teljes útlezárás érvényes. Az 58-as számú főúton Pécs belterületén csatornáznak. Az 1-es kilométernél a belváros felé vezető oldalon egy sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint egyre melegebb napok jönnek. Hétvégére akár 30 fok közelébe is emelkedhet majd a hőmérséklet. Holnap napos gomoly felhős idő vár ránk, helyenként kialakulhat kisebb zápor, de számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Sokfelé élénk lesz az északi északnyugati szél. Kora reggel 15, napközben legfeljebb 24 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hírek, információk legközelebb 6 órakor a Best FM-en, addig viszont rengeteg időnk van, ezt ki is fogom használni. Ugyanis játszom a dalokat megállás, megszakítás mentesen a 90-es évektől egészen napjainkig. Itt lesz majd Jennifer Lopez bemutatkozó felvétele, előtte énekel a Britney Spears Stronger. 101 hét Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Holnap reggel 15, napközben 24 fok fáradtó, szinte bármikor megdörrenhet az ég, jönnek a záporok, zivatarok, ráadásul feltámad a szél. A viharosabb szél egészen szombatig velünk marad, pénteken 24, szombaton 26 fok fáradtó, vasárnap extrém magas lesz az UVB sugárzása 29 fokban, és a jövő hét stabilan hozza a 28-29 fokot abszolút csapadékmentesen, viszont rengeteg napsütéssel. Az időjárás híre után rövidesen folytatjuk egy beszélgetéssel, addig pedig a dalokkal. Velünk lesz Kelly Clarkson és a My Life Would Suck Without You, énekel Pápa Jóci, előtte viszont indítom a 90-es klasszikust, egyik személyes kedvencem szól 95-ből, itt a Bad Boys című film betétdala Diana Kingtől, Shy Guy a Best FM-en.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a 101 hét Best FM. Nemzetközi bölcsődei szakmai hétvége volt Szászváron, erről beszélgetek Polics Józseffel, Komló polgármesterével.
1: Úgy kerültem ebbe a programba, hogy a Komlói Többcélok Kistérségi Önkormányzati Társulás működteti a Komlói Bölcsődét, és valójában, ha nem nagy létszámmal, de a térségből is hoznak gyerekeket a bölcsődébe, és így a szászvári rendezvényen elmondhattam komlói kistérségi tapasztalatokat, de hála Isten, mint ahogy a bevezetőben elhangzott, ez egy nemzetközi bölcsődei szakmai nap volt, ahol a határon túlról is voltak itt vendégek, és valójában ez egy háromnapos péntek-szombat-vasárnapi rendezvény volt, ahol legkisebb egységet jelentő intézményi rendszer tapasztalatait cserélték ki jelenlévő szakemberek, és én ott is hangsúlyoztam, hogy mennyire nagy jelentőséggel bírnak ezek az intézmények, hisz első és legfontosabb intézményi idézőjel rendszert jelent a család, azt követően pedig a bölcsöde lép be a következő szinten, ahol meghatározza a pici gyermek az indulását ebbe a nem könnyű világban. Tehát nagyon nagy a felelősségük a bölcsődében dolgozóknak, és a család megnyújtott kezei, és a jövő generációjának az útba indítói, és mindenkinek megköszöntem azt a felelősségteljes munkát, amit a bölcsődei nevelés területén végeznek, és azt kívántam, hogy a továbbiakban még nagyobb odafigyeléssel, még nagyobb hittel és lelkesedéssel végezzék ezt a nem könnyű munkát, ahol egy picit a legkisebb sejt az nem azt az időszakot idézi, amikor még én ugyanebben a korosztályban voltam. Egy jól sikerült rendezvény sorozaton vagyunk túl, amely sok-sok szakembernek rengeteg tapasztalatot és jó felkészülést biztosított az elkövetkezendő időszakra. Én köszönöm a szászvári bölcsöde dolgozóinak, az önkormányzatnak, hogy megszervezték ezt az eseményt.
0: Polgármester úr, köszönöm. Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton már is folytatódik, velünk lesz majd a CNC Music Factory és a Gonna Make You Sweat a 90-es évekből, adom a Well Hello dalát Pályaudvar címmel, illetve hamarosan indul a Unique-tól a tükör, előtte viszont gyorsan mondom az SMS számot, 30-as 889-1017-es, ugyanis este 6 óráig, tehát még pár percen keresztül folyamatosan várom a közlekedés legfrissebb híreit SMS-ben és Viberen keresztül.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt.
3: Nem dörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

0: mit tehet a sejt?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkád Louis? Ez az út hova jut? A hepecsú

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
3: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autolegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztivál jegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stencer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi 3. Színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Végnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpike Csibéi Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Még pár óra is lejár az eszi a bevallási határidő. Elkezdődtek az egyeztetések a kárpátaljai magyarok jogairól. Koranyári idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma éjfélkor lejár az eszi a bevallás határideje, akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV központi ügyfélszolgálatai most már zárnak, de az infovonal a 18-19 este 8-ig hívható. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el. Az 1+1 százalékokról is ma rendelkezhetnek még, ha eddig nem tették meg. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével összefüggő magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de elsődlegesen a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét kell rendezni. Ukrajna kinyilvánította, arra törekszik, hogy bizalomra épülő új, kölcsönösen előnyös fejezetet nyisson a kétoldalú kapcsolatokban. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben. Azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet Ukrajnából érkezette. A balti államban rövid időre légi vészhelyzetet hirdettek. Leállt a vilniuszi repülőtér és a tömegközlekedés, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. Tegnap egy NATO vadászgép Észtország fölött semmisített meg egy Ukrajnából érkezett drónt. Indul a nyári utazási szezon. A körültekintő tervezés, a tudatos döntés sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra, ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számíthatnak, mondta rádiónknak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
5: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárás volt a fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják maguk hozzonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
4: Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek, sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Gyakorlatilag ugyanaz fog történni az előttünk álló 120 percben, ami amúgy is történik mindig itt a Besten 0-24-ben, hétfőtől vasárnapig az év 365 napján, pop és rádiós lágerek a 90-es és a 2000-es évekből. Viszont ebben a 120 percben mixben, sőt a második felében ennek a 120 percnek majd olyan verziókban, ami csak DJ Effendi tud prezentálni. Mert hogy szerda van, úgyhogy ő érkezik majd 7-től, addig pedig én, White Boy, 6 és 7 óra között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb

stuck around.

A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift.

0: trying. Gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn. And keep moving, don't stop rocking.
1: Get on up when you're down, baby. Take a good look around. I know it's not
2: Best FM, a legjobb zenék mixben.
3: Megvan az az érzés, ugye, amikor találkozol valakivel, ismerős az arca, de nem tudod, hogy pontosan hol, mikor, hogyan volt egymással dolgotok a múltban. Hát a következő órában szerintem csomó ilyen pillanat lesz majd, mert hogy DJ Effendi szokta olyan verzióban hozni a 90-es és a 2000-es évek pop és rádiós lágereit, hogy az ember nagyon-nagyon lassan jön csak rá. Valahol már hallottam, de pontosan mi is ez? Na, hát majd ilyenekre tessék készülni. 7 és 8 óra között pár perc, helyet cserélünk, és aztán nem sokára innen folytatjuk, illetve folytatja DJ Effendi. Úgyhogy senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jóci, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Programajánló a Best FM-en. Pünkösd, irány Palkonya. Május 23-án és 24-én jön a palkonyai nyitott pincék. Borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Ne maradj le, jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsonlai negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét filmekben láthattuk csak eddig. Tartalmas előadások és meglepő érdekességek várnak mindenkit. Bővebb információ www.japanesclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen több mint 50 eseménnyel várja a közönséget. Napi jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Bővebb információ pontpecs.hu. A Pécsi Nemzeti Színházban még látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, amely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol három filmet is forgattak belőle. A békebeli szerelmes mese a 30-as évek nyüzsgő, színpompás Budapestjére viszel minket. Főbb szerepekben Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bena Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia és Sárközi Edina. A Pécsi harmadik színházban látható Moravesz Levente darabja az Örömlányok Fégnapjai című kétfelvonásos vígjáték. Valahol a Mátra alján lakik ninnye, aki a nyugdíjazása után úgy dönt, nem engedő, hogy leírják, éppen ezért megalapítja a Csöpéke Csibei Betéti Társaságot. Szereplők Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Fábián Anita, Szőke Zoltán, Mészáros Alexandra és Hajdú Levente. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Lengyel-magyar összefogás jöhet a térség vasúti beruházásaiért. Megugrottak márciusban a fizetések, környezetkárosítás miatt nyomoznak a BYD ellen. Villányi Eszter vagyok. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalt a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézy Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Szépen nőttek márciusban a bérek. A bruttó átlag keresett több mint 9%-kal, csak nem 780 ezer forintra, míg a nettó több mint 11%-kal 546 ezer forintra gyarapodott tavaly márciushoz képest. A kézhez kapott összegek többek között a családi, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt ugrottak meg. A nettó keresett medián értéke 432.100 forint. Ez az az összeg, amelynél a dolgozók egyik fele kevesebbet, a másik fele pedig többet keres, ez 13%-kal nőtt. Nyomoz a rendőrség a szegedi BYD beruházás ügyében. A fejlesztési területen lévő talajrétek felhasználásával összefüggésben merült fel a környezetkárosítás gyanúja. A vármegyei kormányhivatal tett feljelentést. A feltételezések szerint a kitermelt föld a határérték felett tartalmazott szennyezőanyagot, amelyet több külső helyen rakottak le. Az ügyben szigorú vizsgálat indítását jelentette be Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter. A cég nem kommentálta az esetet, ugyanakkor közölte, mindenben együttműködik a hatóságokkal. Vonzó az egyérintéses fizetési módszer. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak így módon a budapesti metrókon. A Pay & Go-t legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük használatával a terminálnál egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. A tervek szerint az új rendszer 2028-tól fokozatosan a teljes budapesti és agglomerációs közösségi közlekedési hálózaton megjelenhet. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz, napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek, sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Én már tudom mi ez, Dani, csak azért már láttam, hogy...
3: Szabadság.
2: Egyenlőség, testvériség. Freedom, George Michael. Tényleg az lesz majd belőle, az fog belőle kifejlődni. A Michael Jackson film meg volt már?
3: Nem még.
2: Nem még?
3: Nem még.
2: Nem még, meg is le vagyok magadba.
3: Nem tudom, olyan ritkán jutok el mostanában a moziba, hogy... Tényleg, borzasztó.
2: Mondja, mit láttam utoljára a moziban?
3: Na.
2: A Barbie filmet. Még.
3: Barbie film?
2: Aha. Nagyon jó volt. Ja, bocs, nem ide. Na, pop és rádiós lágerek, még egy órán keresztül DJ Fennyvel, szerdai rezidensünkkel a lemezjátszok mögött.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Egyszer majd talán majd jön ő is. Nem tudom, ugye hát itt lemondta a koncertet. A Magyarországit. Hát ha.
2: Ilyenek ezek a sztárok, látod?
1: Látom. Ilyen, pedig arra pont el akartál volna menni, ugye?
2: Így van. Ott a pont arra vártam.
1: Véletlenül, hogy mondd már jegyet is, majd nagyanyám rányomtál, hogy megveszed.
2: Erre lemondja.
1: Figyelj, de egyébként csak így mondom, hogy mik lesznek még itt rövid határidőn belül. Seal, nem? Sting.
2: Sting, igen.
1: Kraftwerk, azt nem tudom téged mennyire.
2: Az olal.
1: Nem?
2: De ha imádom, tehát azért.
1: És most láttam az új turnét. Zseni. Hát Pitbull, ugye azt tudjuk, hogy a kihadó... Értelem most ennyi.
2: Kemény. Esetleg nem tudsz róla, hogy Eric Prince nem lesz valamikor? Valahol?
1: Valami feszkó?
2: Maga a fiammal mennék.
1: Igen?
2: Imádja Eric Prince. Komolyan.
1: Na, hát ez tök jó.
2: Kocsiba csak azt
1: figyelj, most nem tudom, ugye, hogy azért a gerendaiék, ugye, a ígéretük a szíven, azért tényleg így az old school szigetes arcokra gondoltak így a line-upnál. Nem tudom, hogy valamelyik sátorba, party arénába esetleg érkezne az öreg Eric.
2: De hát... azt úgy nézem meg, hogy rendben, nem mint DJ, hanem mint konkrétan fellépés, vagy zenekari fellépés, vagy zenész fellépés.
1: Hát persze, ha olyan sem.
2: Hát jó, hogy azt mondja, nem DJ-szettet nézzék meg talán, ahol a színpiken ott bűvözkedik.
1: Ja, van neki olyanja?
2: Szerintem van.
1: Biztos?
2: Nem. Szerintem van.
1: Igen. Na, mindjárt utána néz. Jó, van, még egy fennél a lemezjátszok mögött.

Vibe the music to me.

0: Rádióbarátoknál DJ Effendi.
1: Na tessék, ezt veled még meg sem beszéltük, ugye, hogy volt az iHeart Music Radio díjátadó gála. 10 percben összesűrítettek, hát nem akarok neked azni 70 évnyi karriert. Együtt. Az En Vogue, a Salt and Pepper, meg a TLC.
2: Na jó, van már tetszik.
1: Te hiszem, ha látom,
2: hol
1: ugye?
2: Hol voltam én ekkor, ugye?
1: Ugye? Na és képzeld el, hogy hát nyilván ugye okosak ezek az amerikaiak, természetesen nem véletlenül volt ez kitalálva, mert hát ők ugye elindulnak egy ilyen közös nagy turnéra.
2: Hogy nem. Igen.
1: Az Egyesült Államokban, hogy nem. Viszont azért az En Vogue és a TLC, ők kiszökögetnek Európába. A Salt and Pepper pont nem, vagy legalábbis egyelőre még erről nincs szó, de az En Vogue-ot például a Pori Jazz Fesztiválon el lehet kapni. Szóval, hogy igen, utazni kell értük, de hogy legyünk őszintén, ha valaki 5 évvel ezelőtt azt mondja, hogy figyelj, kell egy picit utazni, de élőben láthatod az En Vogue-ot. Kérdés? Jó, neked igen, te dobtál, a puskásig nem mész el senkiért, de hogy nem, azért nem, En Vogue, nem? Nem hoz lázba?
2: De.
1: Vagy a TLC, ami hát ugye most már csak TC, mert ugye szegény Left Time már szegény nincsen ott.
2: Figyelj, ez mekkora ütött volna real time-ban, érted? Na az.
1: Ne is van.
2: Igen. Most figyelj, már ugye milyen nosztalgiával gondolunk rá, mert mit tudom én, de hogy...
1: De azért azt mondom, hogy még lehet egyébként meggondolod, hogy ezért a három zenekarért így együtt még egy amerikai kiruccanás és nyilván csatolt dolgokkal együtt, azért lehet, hogy megérne.
2: Hát élménynek biztos óriási lehet.
1: Mikor máskor fogod őket együtt látni a színpadon?
2: Soha.
1: Egyrészt igen, meg hogy még egyszer valaha.
2: Igen.
1: Valószínűleg
2: igen.
1: Soha. Nem olyanok, mint a DJ Fendi minden héten szervenként.
2: Hát látod?
1: Szórja szét a szeretetet és a tehetségét.
2: Vártam, mi kirekedik ki ebből a mondatból.
1: Amikor elkezdtem, még nem tudtam, hogy ebből hogy jövök ki, de
2: ez a
1: megoldottam. Igen,

0: Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Na és ha már a szakmát említettük az előző körben, hát akkor ha mi kastélyunk királya az előző 60 percben. Hú. DJ Effendi volt.
2: Nagyon jó nyomom.
3: Nagyon felkészültél.
2: Nagyon felkészültél.
1: Én teljesen saját magam hatása alá kerültem. Effikém, nagyon szépen köszönjük, hát akkor, hát ha nem is konkrétan zárni fogod a május, de neked a jövő szerda lesz az utolsó május.
3: Igen.
1: Dél előtt.
3: Igen,
2: egy-két-három nappal.
3: Jajajajajaj, nagyon kíváncsi vagyok, mi lesz ebből.
1: Jó van, na előtte még lesz egy szerda, akkor ugyanígy várunk ide héttől. Ezt megköszönjük szépen.
3: Legyen úgy.
1: Hello, hello.
3: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Visegrádi csúcs találkozó lehet Budapesten. Fontos az UV védelem, földrengés volt Dániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját, Donald Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak Budapesten. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-ig több mint 20 ezer diák érkezik a zánkai, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig, illetve a szerdától péntekig tartó osztálykirándulásokon teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják őket. Ezt követően június 21-től startolnak a 6 napos nyári élménytáborok, a 3 napos családi táborok, valamint a gyógyító táborok. Elindult a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
2: 80-as években Ausztráliában indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakori. Míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
1: Gyenge földrengés volt Dániában. A 3,9-es erősségű földmozgást Kopenhága térségében regisztrálták, jelezte az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ. A rengés középpontja mintegy 30 kilométerre délre volt a dán fővárostól. Sok hívást kapott a rendőrség, és a rengést még 170 kilométerrel távolabb is lehetett érezni. Károkról nem érkezett hír. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Már nem lepődünk meg azon, hogy Lady Gagát nem csak énekesnőként láthatjuk a színpadon, de színésznőként is a tévében vagy a filmvászlón. De 2012-ben ezen a napon bizony az a megtiszteltetés érte őt, hogy először szerepelt a Simpsons című rajzfilm sorozatban. Nálunk meg ő indítja a következő órát a Paparazzival itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en. Don't have to leave.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Fél három, kopog a hajna, a fejemben már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

movement, and the children still cry.

Best FM, a legjobb zenék. Szokták ugye mondani sok mindenre, hogy az egyik kezével ad, a másikkal elvesz. Hát ez az időjárásra holnap abszolút találó lesz, mert hogy picit jobb lesz, olyan tekintetben, hogy a mai 24-hez képest holnap már 26-27 fokos nappali maximumnak is örülhetünk. Viszont az eső marad, és emellé jön még egy picike szél is a csütörtöki nap folyamán.

Stefan, a legjobb zenék. Az elmúlt években azért rengeteg lehetőségünk volt hazai környezetben, hazai fesztiválokon látni élőben a Limp Bizkitet. Idén sajnos nem jönnek, de azért el lehet őket kapni nyáron, például Lengyelországban, Németországban, Belgiumban vagy Spanyolországban. Jön a Behind Blue Eyes, itt a Bestem.

Best FM, a legjobb zenék. James Blunt éppen aktuális barátnőjével és annak családjával együtt vacsorázott, amikor csatlakozott hozzájuk a család egyik régi jó barátja, és beszélgetésbe elegyedtek, aki kérdezte, hogy és te mit fogsz csinálni a jövőben? Éppen most szereltem le a békefenntartóktól, és hát tervezek Amerikába menni, hogy elindítsam a zenész karrieremet. És van hol laknod? Nincs. Na akkor gyere, aludj nálam. Hát így szövődött örök és tényleg élete végéig szóló barátság James Blunt és Carrie Fisher, vagyis Leia hercegnő között. Jön a 1973 itt a Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még pár óra és lejár a bevallási határidő. Bővíti a férőhelyeket a MÁV pünköstkor. Földrengés volt Dániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma éjfélkor lejár az SZIA bevallás határideje. Akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV felhívta figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el. Az 1+1 százalékokról is ma rendelkezhetnek, még ha eddig nem tették meg. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével összefüggő magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de elsődlegesen a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét kell rendezni. Ukrajna kinyilvánította, arra törekszik, hogy bizalomra épülő új, kölcsönösen előnyös fejezetet nyisson a kétoldalú kapcsolatokban. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt Varsóban, miután tárgyalt a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézy Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Kiemelten készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. A megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai térségekben is bővítik a férőhelyek számát. Az IC-ken 10%-kal jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az ügyeleteket is megerősítik, hogy probléma esetén hatékonyabban tudjanak fellépni. Emellett tartalékszerelvényeket is fenntartanak személyzettel együtt. Arra is felhívta a figyelmet, érdemes időben jegyet és helyjegyet váltani. Gyenge földrengés volt Dániában. A 3,9-es erősségű földmozgást Kopenhága térségében regisztrálták, jelezte az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ. A rengés középpontja mintegy 30 kilométerre délre volt a dán fővárostól. Sok hívást kapott a rendőrség, és a rengést még 170 kilométerrel távolabb is lehetett érezni. Károkról nem érkezett hír. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz, napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek, sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Kitalált történetekkel próbált a saját gangster imidzsét erősíteni Aiko még a karrierje elején, aztán később egy oknyomozó újságíró kiderítette, hogy ebből semmi nem igaz. Volt 3 év felfüggesztetje illegális fegyverviselés miatt, de semmi több. Szóval azért Aikon közel sem annyira veszélyes, vagyis dangerous, mint ahogy azt az óra első dalában állítja.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en Wild Boy-ja.

FM a legjobb zenék, hogy honnan jött a Last Go név. Hát a csapat tagjai valami Angliához köthető dolgot akartak névnek, és hát a Glasgow-ból így lett aztán Lasgo. Mondanom sem kell, hogy magának a zenekarnak semmi köze nincs az Egyesült Királysághoz, mert hogy egy belga dance trióról van szó. Jön a Something.

Best FM, a legjobb zenék, nem elfelejteni, megint egy hosszú hétvége áll előttünk. Most kivételesen nem a pénteket, hanem a pünköst hétfőt kapjuk majd meg pluszban a szombat és a vasárnap mellé, de hát a hardcore arcok azok ugye már csütörtök este megindulnak, úgyhogy ők már holnap szombat esti hangulatban érzik magukat. Mi meg most Wickfieldnek köszönhetően. Jön a Saturday Night!

szívemben. Best FM a legjobb zenék. Mi lett volna, ha című rovatunk újabb darabja érkezik? Mi lett volna akkor, hogyha most érkező dal szerzője Linda Perry nem hívja át magához egy kis stúdiózásra Christina Aguilera-t? Akkor valószínűleg ez a dal az eredeti terveknek megfelelően Pinkhez kerül, akinek hát hangi adottságait ismerve biztos, hogy ugyanígy el tudta volna énekelni ezt a dalt, de én azt mondom, hogy mégis jól alakult ez így, hogy végül a Beautiful Christina Aguilera élet. Ez jön most itt a bestem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Erősödnek a magyar-lengyel kapcsolatok, még pár óra és lejár a bevallási határidő, egy hónap és itt a múzeumok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját Donald Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak Budapesten. Ma éjfélkor lejár az SZIA bevallás határideje, akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV felhívta figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el. Az 1+1%-okról is ma rendelkezhetnek még, ha eddig nem tették meg. Kiemelten készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. A megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai térségekben is bővítik a férőhelyek számát. Az IC-ken 10%-kal jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az ügyeleteket is megerősítik, hogy probléma esetén hatékonyabban tudjanak fellépni. Emellett tartalékszerelvényeket is fenntartanak személyzettel együtt. Arra is felhívta a figyelmet, érdemes időben jegyet és helyjegyet váltani. Egy hónap múlva, június 20-án lesz a múzeumok éjszakája. Az idei rendezvénysorozat kiemelt városa Sopron lesz, nagykövete pedig Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró. Országszerte több száz helyszínen több ezer programmal várják a látogatókat a múzeumok, galériák, kiállítóhelyek. A részletes programot június 2-ától lehet majd elérni. Meghosszabbították az öröklét őrei az első kínai császár agyakkatonái című kiállítást. A tárlat a tervezetnél 3 héttel tovább, június 14-éig látható a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. A közönség több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat itt. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek, sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Szerintem az én korosztályomban nagyon sokaknak akkor indult el hivatalosan a nyár, amikor felültünk a déliben a vonatra, és lementünk a Balatonhoz. Hát a vonatot meg a nyarat kombináljuk a következő óra legelején. A Train érkezik a Hey Soul Sisterrel, aztán itt lesz a Fiesta és a Jött veled a nyár, de meg DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince és a Summertime.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en Wide Boy.

Best FM a legjobb zenék, 8 napon belül vagyunk még, úgyhogy remélem eljut Jenny Berggrenhez, az Ace of Base énekeséhez, hogy boldog szülinapot, tegnap ünnepelte az 54-et. Jön a Life is a Flower!

Best FM a legjobb zenék, ma este indul a Five idei nagy visszatérése. A turné mai első állomása Brisbane-ben lesz, és egészen május végéig leginkább Ausztráliában és Új-Zélandon lesznek majd láthatóak, hallhatóak, nyáron pedig az összes angol fesztiválon fellépnek majd. Keep on moving, érkezik a Five itt a Best FM.

Szabadtéri bulit zártam ezzel a dallal. Most még nem zárom a mai napot, csak ezt az órát, mert hogy van még 60 perc a mai Night Shiftből. Jön az Undane és a Beautiful Things, itt a Best Time.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Még egy óra, és kipipálhatjuk a szerdát, és ezzel megint egy lépéssel közelebb kerülünk a hétvégéhez, ami ugye megint hosszú hétvége lett. Ezt az órát pedig majd színesíti Mary J. Blige a Family Affair-rel, Sting, Seb Mami-val, és a Desert Rose-zal, illetve Beyoncé, az If I Were a Boy-jal rögtön az óra legelején.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenék, ha már mostanában, mintha a világsztárok megint ráéreztek volna a világ körüli turnézás ízére, azért még mindig nagyon sokan a kényelmesre és a biztosra mennek, és inkább rezidenciát vállalnak Vegasban. Így van ezzel a most érkező Mary J. Blige is, akinek már is

take ya. Dip trap, the Fantasia.

Ezt a legjobb zenék a holnapi dances csütörtök előzeteseként, meg a mai night shift zárásaként. Jön még a szeptember és a Cry For You. Ennyi volt mára ez a nap. Holnap tehát 120 percnyi dance érkezik majd a night shift legelején. 6 és 8 között DJ Miller fog hozzám csatlakozni. Cry For You, ez jön, én megmegyek. Jó éjszakát, nem csak arra találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: What is fact? Should truly be a reason for us to change.

It's time for change. For change.